0: Május 1-e, mondta a katona Csaba, Magyarországon 1946-ban vezették be hivatalosan az ünnepet.
1: Ezt az ünnepet gyakorlatilag rabul ejtette a kommunista ideológia, tehát már nem tüntetés volt, hanem ünnep, megünnepelték azt a csodálatosnak letestett győzelmet, hogy valóban a munkásosztály kezében van a hatalom. Ezáltal gyakorlatilag elvesztette az ünnep a jelentőségét, és egy hivatalos, kötelező ünnepé silányult, ami Magyarországon mondjuk a 50-es években például nagyon komolyan kellett venni, felvonultak a pártvezetők képeivel, aztán a kádári korszak enyhülésével a 60-as évek végétől 70-es, 80-as évekre lett belőle egy ilyen majális jellegű ünnep.
0: A történész elmondta, hogy a Római Katolikus Egyház is reflektált a kezdeményezésre, és 1955-ben pápai rendelet alapján munkás Szent József ünnepe lett. A magyar hagyományok szerint május 1-e Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepe, a zöldág és a tavaszi öröm ünnep napja. Erről már Harangozó Imre néprajzkutató beszélt, aki hozzátette, ehhez a naphoz tartozik a májusfa vagy jakabfa állításának szokása.
2: E nap reggelére minden jóra való leány kapujába vagy háza elé került fa, székelyföldön fenyő, másutt nyír vagy nyárfa, és ezeket az állító legények nagyon szépen földíszítették. Ez mindig a legény közeledésének a jele volt.
0: Hozzátette, hogy a májusfa állítás többfelé a mai napig szokás. Ehhez a naphoz kapcsolódik a május kosár adása is. A legény virágokkal és süteménnyel megpakolt kosarat adott a kiszemelt lánynak ajándékba, aki ha elfogadta, az hajlandóságot jelentett, ha viszont nem, azzal visszautasította a közeledést. A néprajzkutató hozzátette, feltételezhetően innen ered a kikosarazás kifejezés.
3: A főváros az elmúlt 16 évben olyan hely akart lenni, amely őrzi azokat az értékeket, amelyeket az egész ország a magáénak tart, fogalmazott a főpolgármester a Magyar Szakszervezeti Szövetség által megrendezett majálison Budapesten. Karácsony Gergely azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány a jövőben kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók érdekeinek védelmére.
4: Helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, egy új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a rabszolgatörvényt, meg kell szüntetni a külföldi munkavállalók szervezett idehozatalát, ami egyszerre helyezi őket rabszolgasorsba, és teszi lehetetlenni azt, hogy egy kiegyensúlyozott és a béreket felzárkóztató bérpolitikát folytassunk Magyarországon. Ezeket a követeléseket joggal teszi le a következő kormány asztalára a szakszervezeteknek a világa, hiszen a változás értelme éppen az, hogy ez az ország végre mindannyiunk közös otthona legyen.
3: A fővárosban tartott majálist a Mi Hazánk mozgalom. A pártelnöke arról beszélt, hogy a rájuk szavazó 360 ezer ember több tiszteletet érdemel, mint amennyit Magyar Péter leendő kormányfő tanúsít feléjük. Toroszkai László úgy fogalmazott, az új országgyűlésben a Mi Hazánk lesz az egyetlen igazi ellenzéki erő a liberál-globalista nagy koalícióval szemben.
5: Ha majd a Magyar Péter által vezetett kormány esetleg bűnöket, hibákat követne el és rosszul kormányozna, akkor ki fog ebben a magyar országgyűlésben küzdeni? Ki fogja képviselni majd a magyarok millióit, akiknek esetleg kár fog okozni majd ez a most alakuló kormány? Hát az egyetlen egy pártelnök az ellenzéki oldalon, az jó magam, tehát nem is lesz más, mint a Mi Hazánk mozgalom, úgyhogy én azt a 6 képviselőt semmiképpen nem becsülném le.
3: Május 1-e a dolgozók nemzetközi összefogásának ünnepe, hangsúlyozta a Magyar Munkáspárt ünnepségén a Kodály Köröndön a párt elnöke. Türmer Gyula hozzátette, ez nem a gazdagok ünnepe, hanem az egyszerű embereké, akik a tőke ellen küzdenek.
6: Hiszem, hogy a Körönd ma az egyetlen olyan hely Magyarországon, ahol nem csak majálisról, nem csak virsliről, nem csak zenéről esik szó, hanem harcról. Az egyetlen olyan hely, ahol nem áltatjuk az embereket, ahol nem igyekszünk elaltatni őket, hanem ellenkezőleg igyekszünk felébreszteni őket.
3: Pörög a belföldi turizmus a hosszú hétvégén. Erről Kis Róbert Rihárd beszélt az M1-en. A turisztikai szakújságíró elmondta, ilyenkor a vendégészakák száma elérheti a 500 000 is. A legnépszerűbb úti célok közé tartozik Eger, a Balaton és Hajdúszoboszló.
7: Ezen kívül pedig, ha a városlátogatásokat figyeljük, akkor Sopronba, Pécsbe is mennek még turisták, hiszen ilyenkor kellemes étákat lehet tenni, mert azért olyan rekkenő hőség nincsen, de most már ezen a hosszú hétvégén jó idő van. Úgyhogy látjuk azt, hogy tényleg pörög a belföldi turizmus, sok rendezvény, sok esemény várja a látogatókat, sok olyan szálláshely van, ami tényleg új, vagy pedig felújított, vagy pedig régi, és már szeretik a vendégek, megszokták azt, hogy jó a kiszolgálás, és kellemes vendégészakákat tudnak itt eltölteni.
3: Megkezdődött az előszezon a Balatonnál. A hosszú hétvégétől sűrűbben járnak a vonatok, és több hajó közlekedik. a balatoni turizmus

0: szövetség elnöke hangsúlyozta, a Balatonon már elindult a menetrend szerinti hajóközlekedés, de mostantól a Fonyód és Badacsony közötti szakaszon is fél óránként indulnak a járatok. Fekete Tamás hozzátette, május 1-től a MÁV szerelvényei is az előszezoni menetrend alapján közlekednek.
1: A MÁV kiadta pár nappal ezelőtt a közleményét, és az előszezoni menetrendet hamarabb indítják idén útnak, aminek kifejezetten örülünk, mert ez a balatoni szakaszokat is érinti, és így Budapestről már óránként járnak járatok a Balatonra, tehát azt gondoljuk, hogy mindenki könnyen le tud jönni, sőt, ugye az országbérlet kedvezményeivel pedig rendkívül költséghatékonyan lehet ma lejutni, tehát nagyon kedvezményesen.
0: Elkezdődött a strandszezon. Május 1-én több mint 20 hazai szabadtéri fürdő is kinyitott. Hajdúszoboszlón a 100. strandszezon kezdődött el, mondta az ország legnagyobb fürdőjének vezérigazgatója Cegle Pincés Enikő.
2: Ilyenkor május 1-én csak a strandot nyitjuk, és a strandnak is alapvetően a tradicionális részét, de ez is azért számos medencét foglal magába. Van egy 5 egységből álló medence csoportunk, amiben hideg-melegvizes medencék is találhatók. Természetesen ilyenkor is üzembe helyezzük már a gyerekmedencét, a hullámmedence az elmaradhatatlan, és van egy pezsgőmedencénk, ami ilyenkor már üzemel.
0: Több mint 80 éve nem volt annyira hideg május 1-én, mint ma hajnalban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 Celsius fokos eddigi rekord. Az előrejelzés szerint a hétvégén még lehetnek fagyok hajnalban, aztán a jövő héten sok felé már koranyárias idő várható.
3: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén derült, a Dunántúli középhegységben, valamint északkeleten azonban borult az ég. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló, többnyire napos idő várható holnap is. Esőre nem kell számítanunk. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Észak általában 0+6, holnap délután 19-24 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 15 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1024 hektopaszkál, alig változik. A késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, viszont hallásra.
3: Műsor ajánlott. Vasárnapi újság.
4: Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as céldátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Megnézzük Vinya Brzezinskinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
6: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
7: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Csankó Zoltán.
8: Károly Ibolj rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a 7. részben a kecske megellett.
7: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
3: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: Ez a Sportvilág.
10: Hátrányból fordítva nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójában. Döntőt játszhat a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Vereséggel kezdte a világkupát a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
9: Sportvilág.
10: A kupadöntős Zalaegerszeg a Puskás Akadémiát fogadta a labdarúgó NB1 32. fordulójában. A mérkőzés összefoglalóját az egyik rádiós kommentátortól, Regős László Páltól hallják.
9: egyre távolabb a bronzéremtől az ETE, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3, pedig a 7. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést egy kombinatív támadás végén López baloldali beadását, a hosszú oldalon érkező Csonka az 5-ösről befejelte, aztán 8 perccel később egy zalai hiba, egy eladott labdát követően Lukács a baloldalról élesen középre tette, míg Nagy Zsolt is beleért a 16-oson belül, Németh András pedig bevetődve a kapuba lőtt, egyenlítette ezzel a Puskás Akadémia. A 27. percben egy újabb zalai hiba, López utolsó emberként elcsúszott a felezővonalon, eladta a labdát, Lukács pedig kapott egy nagyszerű indítást, végigvágtázott a hazaiak tér felén, és balról 6-7 méterről a hosszúba lőtte, előnyhöz juttatta ezzel a felcsútiakat. Amíg a félidőben kialakult egy nagy zalai helyzet, Maxwell szembe került Szappanossal, de a Puskás kapusa nagyot védett. A második félidőben meddő zalai fölény jellemezte a játékot, egy-két lövésig eljutott a Zalaegerszeg, de Amato 16-osra leadott próbálkozását is védte Szappanos, ahogy egy újabb Maxwell lövést is 5 perccel később, majd a cserekén beálló Lima fejesét is megfogta a felcsútiak kapusa, és ahogy ez lenni szokott, a kiagyott helyzetek megbosszulták magukat. A 79. percben Masseiras középre lőtt labdája Gundert Takácsról kipattant, mégpedig Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterrel az üresen maradt kapuba pofozta a labdát, és ezzel 2 góllal vezetett már a Puskás Akadémia. Ezt a 2 gólos előnyt pedig meg is őrizték a felcsútiak. A Zalaegerszeg így egyre távolabb kerül a bronzéremtől. Zalaegerszeg Puskás Akadémia a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában 1-3.
10: A győztes csapat játékosát Németh Andrást Török Oliver kérdezte.
11: A zalaegerszegi majár is felcsúti győzelmet hozott, amihez gratulálunk. Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
12: Szerintem sokáig volt, megjöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
11: És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez, amihez szintén gratulálunk. Ekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
12: Örülök neki, de inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzést játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpasszt adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
11: Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes?
12: Ja, nagyon örülök neki, hogy ahogy most ez így jött ki, ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
11: És hogy látod, miben kell még előre lépned?
12: Ja, gól-gól-lövésben nyilván több gólt kell rúgnom, gólpasszokban, és hogy többet segítsem a csapatot, nem csak előrefeje, de védekezésben is többet tartsa meg a labdát, nagyja már olyan könnyen, úgyhogy mindent szentenek szerintem ezek a főbb dolgai.
11: És hogy látod, milyen szezon zár a Puskás Akadémia?
12: Ezt majd meglátjuk, még van egy mérkőzés hátra, és már szerintem azon lesz a fókusz, hogy ezt utolsó mérkőzést megnyerjük, és utána meglátjuk, hogy hol végzünk.
10: Csonka András góljával szerezte meg a vezetést a Zalaegerszeg a mérkőzés 7. percében. A 26. születésnapját ünneplő labdarúgó Török Olivérnek nyilatkozott.
11: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
13: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
11: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most? A szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
13: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok, aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk, ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
11: Tényleg gyönyörű támadás végén sikerült ezt a gólt megszerezni, és ehhez a szép, az ilyen jellegű szép akciókhoz azért a szurkolók hozzá vannak szokva, csak most a szép játék nem párosult eredményességgel.
13: Szóval mondani, hogy ilyen a labdarúgás egyébként általában bejött azért a szezon idején, most sajnos ez így alakult. Igyekszünk úgy játszani az elkövetkezendő 2 meccsen, hogy az gólokkal is párosuljon.
11: Pontosan évejön mondod, bejött a szezonban, ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó 3. foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
13: Szerintem mindenki benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
10: A Puskás Akadémia tehát 3-1-re nyert Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójában. Ha az Újpest bő 10 év után újra legyőzi a Ferencvárost a labdarúgó NB1 szintén 32. fordulójában, már vasárnap bajnok lehet a Győr. Ehhez az kell, hogy az élenálló Eto szombaton hazai pályán legyőzze a már kiesett Diós Győrt. Majd vasárnap a második Ferencváros Teltházas derbin alul maradjon az Újpest otthonában. Hallgassuk meg, hogyan várja a mérkőzést a Lilafehérek vezetőedzője, Szélesi Zoltán, aki az M4 Sportnak nyilatkozott.
14: Ötvözni látom azt a fajta felkészülést, rákészülést a derbire, ami köszönhető egyrészt annak, hogy ugye derbi, itthon, teltház előtt, hál' Istennek a Szuszában, a másik pedig, hogy az utolsó bajnokinkat, nem azt az arcunkat mutattuk, amit egyébként a korábbi hetekben láthattak a kedves nézők, Újpest szimpatizánsok, úgyhogy a srácokon is ezt látom, hogy mindenféleképpen azt a teljesítményt szeretnék felettetni, és ezzel a gondolatisággal, ezzel a motivációval próbálnak ők is rákanyodni úgy, hogy valóban akik kilátogatnak ide és élőben láthatják a srácokat, akkor azt láthassák, ami az elmúlt hónapokban volt jellemző az Újpestre, és bízom benne, hogy örömteli pillanatokat tudunk okozni.
15: Ami talán egyfajta viszonyítást jelentett viszont, hogy az első derbije vezetőedzőként az mindösszesen a harmadik tétmérkőzése volt az Újpest kispadján, most már azért valamivel nagyobb a minta, talán egy picit jobban összeszokott a kerettel, egy kicsit gördülékenyebb már a közös munka. Mit vár mindennek a fényében ettől a mérkőzéstől?
14: A munkának a gyümölcsét szeretném látni a pályán. Azt, amit ideig felépítettünk, azt nem szeretném, hogy leromboljuk, lerombolják a srácok. Tehát megint csak abban indulok ki, megint csak a védekezésben a csapatnak ez a kohéziós ereje, ami megvan egyébként, az a fajta napi energiaszint, az a fajta hozzáállás, azt gondolom, hogy alap kell legyen, és ezt szeretném visszalátni. A védekezésben az egymásnak a kisegítése, tényleg az a fajta a habitus, hogy mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék az ellenfeleknek a helyzet kialakítását, mentsék a kapulati szituációkat, hogyha arra van szükség, de legyenek kellően bátrak, legyenek kellően vagányok ahhoz, hogy megmerjék csinálni azt, amit tudnak, és a saját felkészítésük is azon kívül, hogy én a stábommal hogy készítem fel őket, a saját egyéni felelősség is megvan benne, hiszen a legfontosabb, hogy amikor belefúj majd a játékvezető a sípjába, akkor valóban a legbátrabb, legjobb formájukat kell hozni a srácoknak együtt csapatként, ahhoz, hogy még egyszer mondjam, a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni ezen a derbin.
10: Vasárnap, tehát Újpest-Ferencváros a labdarúgó NB1 32. fordulójában a Fraditól Szalai Gábor adott interjút az M4 Sportnak.
16: Nyilván egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi két alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
17: Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik. Tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak két forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
16: De milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért három meccsel, ha mindent egybeveszünk, három meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, egy kupát nyertek, mennyire téma ez?
17: Nyilván beszélt téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a két trófeát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
16: És mennyire befolyásolt titeket az, hogy az Eto előttetek játszik, a Diósgyőrt fogadják majd otthon, akár négy ponttal is elléphetnek, tudom, hogy vesztett pontok tekintetében ugyanannyi egy pont a hátrány, de hogy mennyiben más így pályára lépni?
17: Én úgy gondolom, hogy ez mindig egy kicsit előny annak a csapatnak, aki előbb játszik. Kicsit furcsa is számomra, hogy mindig mi játszunk, ugye vasárnap nyilván ez az Európa Liga menetelésből adódó, ugye, hogy mi ugye mindig vasárnap játszottunk, de most igazából szerintem lehetne előbb is, de nyilván ezt a televízió dönti el, és ott döntik el, úgyhogy így kell készülnünk, de ez lehet egy előny is igazából, hogyha esetleg nem úgy alakul a szombati mérkőzés a Győrnek, akkor tudjuk, hogy a mi közünkben van a sorsunk.
16: A csapat, vagy akár te személy szerint mennyire érzed a fáradtságot, ugye sokkal több meccset játszottatok, mint a többiek, mint akár az Újpest, és hogyha akár a teljesítményed miatt, akár a sérülések miatt, akár a magyar szabály miatt, tehát te mindig ott vagy gyakorlatilag a magyar bajnokikon a kezdőbe, mennyire érzed a fáradtságot, vagy most ilyen nincs, és motivál, hogy ez a három meccs, ez döntő?
17: Személy szerint, tehát a magam nevében beszéltek, én nagyon motivált vagyok, még érzem magamban az erőt, de ezt látom a többieken is. Nyilván vannak sérültjeink, vannak problémák, de aki elérhető és 100%-os, azon tényleg azt látom, hogy tényleg tele van energiával, és még meg akarjuk nyomni ezt a hátralévő pár mérkőzést.
10: Szintén fontos tétje lesz a vasárnapkor a délutáni Paks-Debrecen találkozónak, hiszen annak a kimenetele befolyásolhatja, hogy mely csapatok végeznek az első négyben, és indulhatnak nyáron valamelyik nemzetközi kupában. Tehát holnap, azaz szombaton MTK Budapest Nyíregyháza 13 órától, ezt követően 16 órától rendezik a Kazincbarcika Kisvárda találkozót, majd a szombati nap zárásaként 19 óra 15 perckor kezdődik a győri Eto Diósgyőr találkozó. Ezt követően vasárnap 13 óra 30 perctől Paks Debrecen, majd 16 órakor rendezik az Újpest-Ferencváros találkozót. Mindegyik mérkőzést élőben lehet követni majd a Nemzeti Sportrádióban. A labdarúgó Szántó Regő szlovák kupa győztes lett, mivel a Zsolna 3-1-re legyőzte hazai pályán a Kassát a döntőben. A másik oldalon Kovács Mátyás ezüstérmes lett a kassaiakkal. A magyar játékosairól beszélt Arne Slot, az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, a Manchester United elleni bajnoki előtt. A vasárnapi találkozó fontos lesz a Bajnokok Ligája indulást érő helyek miatt.
18: I wanted to start with Dom is...
19: Dominik mindig elérhető volt, amióta én vagyok a Liverpool edzője, és ez vasárnap is így lesz. Kerkez Milosnak ugyanakkor volt egy kisebb problémája, ami miatt hamarabb befejezte a szerdai edzést, de bízom benne, hogy bevethető lesz. Pécsi Ármin pedig remek helyen van nálunk. Amikor az edzésen a többiek nyomást helyeznek rá, kiválóan hozza játékba a labdát. Az, hogy vasárnap keretben lesz-e, az Alisson állapotán múlik.
20: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
10: Izgalmas mérkőzést játszott a Tatabánya a bosnyák Izvidjács ellen hazai pályán a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének visszavágóján. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Németh Kornéltól.
21: Elképesztő fordulatos mérkőzésen történelmet írtak a tatabányai kék tigrisek. MOL Tatabánya KC HC Izvidjács 37-34 összesítésben a két gólos idegenben szerzett hátrányát ledolgozva egy gólos előnnyel Európa Kupa döntőbe jutott Tóth Edmond csapata. Jól kezdődött a meccs, 2-0-ra is, 4-2-re is vezetett a magyar csapat. Innen viszont 6-6-nál előbb egyenlített a vendég együttes Melic szemtelen, valamint Odák eredményes játékának köszönhetően, majd pedig elkezdett nyílni az olló, sajnos nem jó irányba, a vendégek irányába. 11-15-nél a 22. percben már 4-el vezetett az Izvidjács. Nem lehetett viszont megtörni a Tatabányát, hiszen Grigorász az első félidőben 6 gólt szerzett, 17-17-nél jött is az egyenlítés, majd ritkán látható jelenetek, 3-as ember hátrányból az első félidő végén nemhogy hátrányba került a csapat, hanem 20-19-re vezetett lemaszkoljának köszönhetően. Fordulás után 22-19-nél volt meg először összesítésben a továbbjutás, innen viszont még egyszer nekirugaszkodtak a vendégek, és 27-26-nál a 42. percben fordítottak, ezt követően viszont előbb egyenlített a Tatabánya, majd az 51. percben már újra mi álltunk továbbjutásra, már mint a magyar csapat. Az utolsó pillanatok óriási izgalmakat hoztak, de végül is, ahogy azt említettem, összesítésben egy góllal a Bányász bizonyult jobbnak. Még egyszer a végeredmény, tehát Tatabánya, Izvidjács 37-34, idegenbeli két gólos hátrányát ledolgozva összesítésben egy góllal a férfi Európa Kupa döntőjébe Tóth Edmond csapata jutott be.
10: Másodpercekre volt a Budakalász a győzelemtől a férfi kézilabda NB1-ben. A sereghajtó végül 26-26-os döntetlent játszott Szigetszentmiklóson a bajnokság 24. fordulójába. És még mielőtt a női kézilabda magyar kupával foglalkoznánk, asztali tenisz, hiszen ma délután 3-2-re legyőzte a görögöket a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén. Így megszerezte a második helyet a négyesében, azaz tovább jutott a rájátszásba. A magyarok jelenleg Svájc ellen küzdenek a legjobb 32 közé kerülésért, és ennek a párharcnak, vagy ennek a csatának az állása jelenleg 2-2. Nagy Rebeka küzd, és 2-1-es hátrányban játszik most. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa tatabányai négyes döntőjét. Olyan finálé biztosan nem lesz, mint tavaly, amikor a Ferencváros 7 méteres párbajban legyőzte a Győrt, hiszen a két nagyágyú már az elődöntőben találkozik egymással. A négyszeres címvédő Fradi német válogatott játékosa Emily Fogel szerint most a leginkább összetartó a csapatuk. A világbajnoki ezüstérmes erről is nyilatkozott az M4 Sporton.
1: Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb négy közé jutnotok.
2: Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
1: Felállni,
2: és néz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó négy évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
1: Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
2: Ahol nyerünk, és a kupa marad itt. Nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
1: Ha beszélünk a Bajnokok Ligájáról, a Metz elleni mérkőzés hogyan érintette a csapatot? Azért tudjátok a hátatok mögött hagyni ezt a dolgot, mert profik vagytok?
2: Igen, most nagyon fókuszálunk a kupa hétvégére, de van még egy pár meccs hátrán, ez is egy nehéz szituáció nekünk, mert mi tudunk nyerni minden meccs, és mi fogunk csinálni, amit tudunk csinálni, minden meccs szeretnénk nyerni, és a végén megnézünk, melyik pozíció leszünk.
10: Mit gondol a Fradi elleni Magyar Kupa mérkőzésről? Jasa Stanko, a győr szlovén válogatott kézilabdázója.
22: I think we expected to meet them Saturday or Sunday. So for me personally,
10: azt azért sejthettük előre, hogy vagy szombaton, vagy vasárnap összekerülünk a Ferencvárossal. És tulajdonképpen mindegy, hogy melyik napon, nekem legalábbis személy szerint nem számít. Ebben az idényben már kétszer játszottunk egymás ellen, ez lesz a harmadik meccsünk az idényben. A lehető legjobban felkészülünk, ahogy mindig, és nagyon bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe. A felkészülést már hétfőn elkezdtük, és ahogy máskor is, most is a taktikára helyezzük a hangsúlyt. Visszanézzük a korábbi meccseket, és kijavítjuk az ott elkövetett hibákat. Nyilván ők ugyanezt csinálják, szóval mindenképpen érdekes meccs lesz a szombati. Úgy gondolom, a jó védekezés a támadásra is lendületet ad, szóval erre koncentrálunk, és remélem előre is tudunk ebben lépni. Nagy a motiváció, hiszen a lányoknak jó pár éve nem sikerült megnyerniük a Magyar Kupát, szóval egyértelműen az a célunk, hogy hazavihessük Győrbe a trófeát. Szerintem a sokszínűség a legnagyobb erősségünk, rengeteg fantasztikus játékosunk van, akik sokféle feladatot képesek ellátni a pályán, és amikor minden kirakóst sikerül a helyére tennünk, azt hiszem nagyon kevés csapat van, amely megállíthat minket. A bajnokságban is vezetünk, és szeretnénk veretlenül megnyerni azt, de ehhez a legjobbunkat kell adni, és akkor sikerül megvédeni a címünket. Az a célunk, hogy idén 3 trófeával zárjuk az idényt. Egy már majdnem a kezünkben van, a bajnokság, de 2 még meg kell szereznünk. Ehhez most hétvégén megtehetjük az első lépést.
22: Yeah, we have all the chances to win all of them, so I hope this year is the time to bring all 3 trophies back together.
10: A Győr-Ferencváros női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjét holnap 15 óra 30 perckor rendezik majd a tatabányai négyes döntőben. Ezt követően 18 óra 15 perctől küzd majd meg egymással a Mosó-Magyaróvár és a Debrecen szintén a döntőbe jutásért. Másnap rendezik tehát vasárnap Tatabányán a bronzmérkőzést és a finálét is. Tart még Miami-ban a Formula 1-es sprint kvalifikáció, hiszen az 22 óra 30 perckor kezdődött, és már vannak részeredmények, az első szakasz követően Lawson, Ocon, Perez, Bottas és a két Aston Martinnal kört sem teljesítő Alonso és Stroll is búcsúzott.
23: Sportvilág.
10: Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az Amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. Varó Eszter Amerikából csatlakozott a kerethez, a magyar válogatott centere így érték át.
0: Nyilván fel voltunk szerintem készülve erre az iramra, meg az agresszióra, amit ők mindig is csinálnak, és próbáltunk mi is ezekbe a párharcokba ugyanolyan agresszióval nyilván okos értelemben beleállni. Én úgy gondolom, hogy a kiállításokban nyilván sok volt, de szerintem azért mindenképp vissza kell nézni, hogy mi az, ami viszont elkerülhető, szóval abból is szerintem lehet még azért tanulni, illetve azt is úgy is meg lehet nézni, hogy ők mire kaptak kiállításokat, amiket esetleg mi is úgymond eltanulhatnánk tőlük, vagy ami esetleg nekünk nem működött, és nekik igen, és abból is lehet szerintem tanulni. Talán egy kicsit határozottabbak voltak védekezésben, de szerintem mi is hajtáltunk, talán ők egy kicsit jobban értékesítették a támadásaikat, szerintem mi egy kicsit siettettük őket, így néha kicsit pontatlanok voltak a passzok, illetve szerintem védekezésben is ott voltunk, de nyilván azért lehet szerintem még blokkolásban is fejlődni, illetve az 5 métereseket a Bogi kivétel, de azokat is, hogyha lehet elkerülni.
10: Bemutatkozott első felnőtt tornáján Alaksza Kinga és Lendvai Zói, Cseh Sándor szövetségi kapitány pedig így nyilatkozott.
4: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk. De azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát hogy ha bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést. Tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset. Egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-gel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországban, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most persze 5 perccel a meccs után mindig rossz egy vereség, de hát alapvetően küzdöttek, ezek a gyengébb pontjaink, ezek eddig is megvoltak, jól játszott Amerika, jobb volt, mint mi. Hát ez aztán nem szabad, hogy most egy olyan játékos, aki életében a második válogatott meccsét játszotta, az most maga alá kerüljön. De annak se, aki lehet, hogy a 3%-at, de ma nem tudta belőni a helyzetet. Azért vagyunk itt, hogy 6 napon keresztül, mint az összes többi csapat, minden nap megpróbáljunk következő nap jók lenni, jobbak lenni, vagy gyenge játékkal is nyerni. Hát ez egy ilyen küzdelmes 6 nap lesz.
10: Következzen a Ferencváros válogatott vízilabdázója, Vályi Vanda.
5: Nyilván van egy agresszív, gyors és dinamikus szint, amit ugye az amerikai csapat képvisel, mind fizikálisan, mind gyorsaságban, fejben, amire szerintem ebben a 4/4-ben kevésszer tudtunk mi is ugyanarra a szintre feltornázni magunkat ellenük, de amikor meg feltornáztuk, akkor ugye már X-re állt a mérkőzés. Szóval ebben kell fejlődnünk, hogy nem mondjuk bizonyos periódusokban a mérkőzés alatt, hanem mondjuk 4/4-ig ugyanolyan élessége, ugyanolyan agresszióval és ugyanolyan dinamikával tudjunk menni, mint ahogy ők. Szerintem a Bogi nagyszerűen védett, illetve mi is tudtuk egymást segíteni blokkokkal, viszont szerintem ugye a rengeteg hátrány, és ugye az a dinamika, meg az a mozgás, amiket ők csináltak, azoknak a levédekezése szerintem nagyon felemésztette az energiát, tehát hogy végül szétestünk védekezésben is, és támadásban is.
10: A magyar női vízilabda válogatott legközelebb holnap 14 órától ugrik vízbe majd Japán ellen a női vízilabda világkupa selejtezőjében. Gólgazdag mérkőzésen 20-18-ra nyert a Kaposvár a KSI ellen Budapesten a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában. Most pedig nézzük, hogy állnak a lányok az asztali tenisz csapat világbajnokságon, ugyanis a magyar válogatott a legjobb 32 közé jutásért játszik Svájc ellen. Jelenleg Nagy Rebeka a svájci ellenfelével szemben 2-1-es játszma után, tehát a negyedik játszmában 7-6-ra vezet. 8. helyen végzett Rosovszky Kristóf és Fábián Bettina 10 kilométeren a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardiniai állomásán. Az olimpiai bajnok Rosovszky így nyilatkozott Tóth Bálintnak.
6: Hogy van a szemed? Mert hogy láttuk azt, hogy ott az utolsó körben nem tervezetten háton kellett úsznod.
7: Egy balszerencsés szituáció volt, mert egyszerűen annyira közel voltam még, ahogy a forduló után befordultunk az előttem lévő franciához, hogy eltalált az egyik láttempója pont szemüvegen, és annyi víz ment a szemüvegen, hogy egyszerűen nem láttam, hogy merre akarunk tovább menni, meg hogy megyünk tovább, és ugye meg akartam próbálni, hogy mi van, tovább tudok így menni, hogy ne kelljen megigazítani, mert azért azt tudtam, hogy ott rengeteg, nem is biztos, hogy pozíciót, de lendületet veszítek vele, de aztán egy pár tempó után láttam, hogy ez így nem lesz jó, mert ha még ezt a rövid egyenest, ami ott keresztben volt, azt még meg is csinálom jól, utána a hosszú 600 méter körüli egyenesben az a baj, hogy ott nagyon kellett volna az, hogy a jó irányba legyek, hogy lássam azt, hogy mit csinálok, úgyhogy ott úgy döntöttem, hogy akkor inkább helyezzük vissza a szemüveget, és hát nyilván ezzel azért tényleg annyi lendületet veszítettem utána nekiállni újra úszni, hogy több pozíció is elment, de összességében azért örülök, mert múlt héten is 8., most is 8., és azt gondolom, hogy ez egy jó verseny volt megint, most így 3 világkupa után azt látom, hogy versenyről versenyre egyre jobban megy az egész versenyzés inkább, mert azt gondolom, hogy az első versenyen is jó állapotban voltam Egyiptomban, de azt gondolom, hogy most így végre sikerül megint visszaszokni abba, hogy a mezőnyben is jól mozgok.
6: A taktikádról mesélj kérlek, mert egyfelől tűnt hasonlónak, mint ahogy Ibizán versenyeztél, hogy az első körös pénzdíj miatt eléggé megnyomott tempóban talán hátrébb vagy, hogy aztán körökön keresztül legyél elől. Te hogy érezted, hogy mennyire sikerült és milyen taktikádat betartani ma?
7: Igen, alapvetően az elmúlt két világkupán is, most is az volt a cél, hogy ugyanazért viszonylag előre kerüljek az első kör végére, de nem cél az, hogy a sprintben feltétlenül részt vegyek ott az első 3 helyezésért, tehát a tavalyi évből kiindulva mindegyik világkupán rámentem arra, hogy az első 3-ban benne legyek itt az első kör a sprint végén, és ebből 3-szor 4., 5.-nek jöttem ki, nem túl szerencsés pozíciókban ilyen szempontból. Úgyhogy idén egy kicsit más szempontból közelítettem meg, és inkább úgy voltam vele ezeken a versenyeken, hogy nem az első körös sprint a lényeg, hanem az, hogy a végén hol jövünk ki. Úgyhogy kevésbé fordítottam erre annyi energiát. Nyilván itt most azzal, hogy viszonylag későn ugrottam be, elég nagy volt az írom, azért a Dávidék jól megnyomták itt az első körös sprintén, nem is tudtam annyira előre érni még, hogy versenyben legyek a első kör végén ezekért a pozíciókért, de nem is volt tényleg annyira cél, úgyhogy inkább úgy voltam, hogy a második kör végére tényleg legyek már elő, és az elmúlt két versenyhez képest, amit nagyon meg szeretném volna változtatni, az az, hogy az 5. kör végén lehetőleg minél előrébb jöjjek át, tehát gyakorlatilag mindkét előző állomáson, Egyiptomban, Ibizában is az 5. kör végén, a 6. kör elején rengeteg pozíciót vesztettem, és alapvetően ott ment el általában a versenynek a vége is azzal, hogy nagyon visszaszorultam a 10. pozíciók fölé, és ugyan Ibizán vissza tudtam jönni az első 10-be, de talán egy sokkal jobb is lehetett volna, hogyha ott tudok maradni akár a 4., 5., 6. hely környékén, és úgy tudok rámenni az utolsó célkörre. Úgyhogy most az volt a cél, hogy ez minél jobban sikerül, és ez tényleg jól sikerült. Tehát az 5. kör végén úgy tudtam átvinni, hogy vezetek. A 6. kör felén és gyakorlatilag még a 3. helyen álltam. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehetett volna sokkal jobb is nyilván így a végén, mert azt érzem, hogy lett volna a végében annyi, hogy az éremért harcoljak. Nincsenek ha szituációk a sportban, tehát nehéz ezzel bármit is kezdeni, hogy mi lett volna ha. Ez most így alakult, de igazániból próbálom, ahogyan Egyiptom után is, meg Ibiza után is a pozitívumokat látni a versenyben. Nyilván amellett, hogy levonjuk a negatív történésekből is a tanulnivalót, de azt gondolom, hogy tényleg versenyről versenyre egyre jobban megy, és tényleg amit meg szerettünk volna csinálni ezen a versenyen az előző kettőhöz képest, az sikerült. Úgyhogy azt érzem, hogy lépésről lépésre adunk előre. Egy kicsit több mint egy hónap múlva itt az év 4. világkupa fordulója, ugye Setúbában, ott szeretnék megint még ennél is jobban teljesíteni, és aztán akkor azt gondolom, hogy így tudunk elmenni az Európa bajnokságra. Ha jól sikerült tényleg a felkészülés, ami azt gondolom, hogy eddig is elég jól ment, hogy ott tudunk harcolni majd az Európa bajnokságon, akármelyik számban az érmekért.
10: Rasoszki Kristófot hallhatták, aki 10 kilométeren a 8. helyen végzett a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardiniai állomásán, csak úgy, mint a nőknél Fábián Bettina. A férfiaknál pedig Rasoszki mellett Betlehem Dávid indult, és ezúttal a 18. lett, míg másik oldalon a nőknél Mihályvári Farkas Viktória ugyanezen a helyen végzett. Az 56 győzelme mellett 100 méteres mellúszásban harmadik lett Kós Hubert idei első nagybedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalom. Padar Nicolet 400 méter gyorsan a negyedik helyen végzett, és 4 perc 8,49 század másodperces eredményével teljesítette a Honi Szövetség által meghatározott Európa-bajnoki szintet. Padar a hetedik magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi párizsi EB-n. Ezen kívül 100 méter gyorsan a hetedik lett. Bejutott a legjobb 32 közé a magyar férfi válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. A körmérkőzések után a csoportgyőztesek mellett a hat legjobb második juthat tovább, és a kieséses szakaszba, és az András Csaba, Szúdi Ádám, Szántosi Dávid és Lej Balázs alkotta csapat ezen hat együttes között van. A sportvilág végén köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
20: Ez volt a sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 23 óra, híreinket hallják itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény életbe lépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerint az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik, számolt be a Guardian. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek igent mondtak arra, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Idehaza a hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A lendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a lendő egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energetikai Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. A volt Pest Erzsébeti öntödében működik ezen túl a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A csaknem 620 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. 130 éves a Víg Színház. A születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Végül néhány szó van a várható időjárásról is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borultájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló többnyire napos idő várható holnap is. Eső nem lesz. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjjel általában 0 plusz 6 fok lehet, majd holnap délután 19-24 fok valószínű a folytatásban.
8: Műsorajánlat.
9: Négy este, négy történet, egy különleges helyszín. Vígjáték, bohózat, nagy operetta balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt, a kastélykertben. A Gálva Vencellői Kastélykerti Színházi Esték lelkes közönsége és alkotó közössége. Botoló, csárdás, karikázó, a tiszamenti táncok lendületes, színes forgataga. Vicces élethelyzetek, humoros történetek, amikor a kis település apraja nagyja játsza a főszerepet egy novellás kötet lapjain. Gálva Vencellő és Balsa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
8: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Új világ.
12: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ezúttal Washingtonba, Berlinbe és Bukarestbe invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett harmadik Károly brit uralkodó, Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnökhöz. És magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
8: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
23: Szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a gasztrokulturális magazinban.
8: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
24: 56-70.
25: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
24: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.

0: A munka becsülete. Felszegi Csaba műsora.
1: A jól végzett munka nem csak a dolgozóknak, hanem a munkaadóknak is örömet okoz. Ha elégedett mindkét fél, egyfajta dicsősége, tisztelete lesz a tevékenységünknek, és az alapja a korrektségnek, vagyis a munka becsületének is. Jó napot kívánok! Május 1-én, a munka ünnepén a szerkesztőt, Felszegi Csabát hallják. Adásunkban szakemberek szólalnak meg a korrekt munkáról és annak már említett becsületéről. De mit jelent mindez ma? Lehet-e hívószó a szakmában a korrekt villanyszerelő, festőmázoló vagy gyári munkás? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Tartsanak velünk!
2: Varga Balázs festő mázolóval munka közben Veszprém vármegye határán éppen egy tetőteret készít, egy tetőteret fest. Miért gondolt arra, hogy ez a szakmát választja?
3: Az az igazság, mert ez egy furcsa helyzet, mert ez nem az én választásom volt. Azt tudtam, hogy az építőiparba akarok lenni, de itt a környéken kevés volt a festő, és igazából én teljesen véletlenül lettem festő, mert a szüleim ajánlása volt, amit mondjuk utólag nem bántam meg, mert hála Istennek azért szeretem a szakmámat, úgyhogy...
2: Volt olyan munka, amit szeretett volna, és ehelyett kellett választani?
3: Hát nekem az első rendű, amit választottam, az az asztalos szakma volt, viszont az arra sokkal több jelentkező volt, és én úgy kerültem a festőosztályba.
2: Amikor bekerült, akkor azért megszerette?
3: Meg. Hát azt már akkor tudtam, hogy nem fogom megbánni, hogy ezt a szakmát választottam.
2: Mi a piac szép ebben a szakmában?
3: Hát igazából az, hogy mi vagyunk a záró része a munkáknak. Tehát mi adjuk meg a zárását az egésznek, és azért ennek megvan a szépsége.
2: Tehát a látványosság az vonzó, hogy a végén tehát látja a munkáját?
3: Igen. Én nekem a köztes munkák soha nem tetszettek. Én dolgoztam az építőiparban kömövesekkel is meg, de maga a szerkezeti építésnek is megvan a szépsége, de azzal még nem a teljes formát kapta meg. Tehát igazából maga a záró része mindig a látványosabb egy építőipari munkánál.
2: Most egy tetőteret készít, éppen egy tetőteret zár le, hogy így fogalmazunk, akkor azt látom, hogy hihetetlenül precíz a munka, amit végez. Ez honnan jött, hogy ennyire precíz?
3: Hát itt ennek elég sok összetevője van. Szerintem maga külföld az nagyon sokat számított, hogy jártam egy-két országban, itt Európában megdolgoztam. A másik viszont az, hogy nem mindegy az ember kivel kerül össze. Főleg az elején, amikor elkezdi a szakmáját.
2: Úgy, milyen kollégákkal?
3: Igen. Az nagyon sokat számít, hogy milyen környezetben dolgozunk.
2: És akkor ahol dolgozott, akkor ott éppen szerencséje volt, mert látta ezt a nagyon korrekt munkát, amit ott végeztek?
3: Igen, meg azok a kollégák, akivel az elején dolgoztam, ők el is várták azt, hogy úgy készüljenek a munkák. És ez sokat segített abba, hogy hogyan álljunk hozzá.
2: A külföldi munkákat ugye említette, ott mi volt a vonzó benne? Mitől tanult ott többet, mitől lett precízebb ott? Más volt az elvárás esetleg?
3: Igen, ez mondjuk furcsa, mert én ahogy észrevettem, Ausztria arra volt felépítve, hogy nagyon precíz munka. Németország meg arra volt felépítve, hogy nagyon tiszta munka. És ez jó volt, mert mindegyikből merítettem egy kicsit. És ez megint olyan volt, hogy azért, hogy segített a hozzáállásban a munkára.
2: Tehát ha nem volt tökéletes, akár újra is csináltatták?
3: Igen.
2: Ausztriában?
3: Igen. Ausztria nagyon, ők nagyon a precíz munkára mentek rá. Tehát ők nem is hagyták azt, hogy ne legyen tökéletes a munka. Ott addig kellett csinálni, amíg azt nem mondták, hogy ez átadható.
2: És akkor a híres német precízség, ugye? Ott mi volt a fő szempont?
3: Hát ott nem ez volt a fő szempont. Mert Németországban már azt a precízséget én nem éreztem, pedig megvan a lehetőségük mindenre. Az anyagminőségek, a minden tényleg, hát onnan indult a szakmánk. Mert igazából Németországból származik a szakmánkra a nagy része. De az az igazság, hogy a német elustult. A német nagyon elvalustulva. Viszont a tisztaságra nagyon adnak. A környezetükre is, meg az egész munkájuk tisztaságára. Az nagyon fontos szempont náluk.
2: Szülői háttérre vissza megyünk, akkor még a szülei is ennyire korrektek, precízek voltak?
3: Hát
2: a mintát látta ott?
3: Igen, anyukám nagyon. Ő nagyon. Szerintem tőle is örökölhető ez a dolog. Ő folyamatosan így állt az élethez, tehát mindig is aludt arra, hogy ráadásul úgy, hogy vendéglátós volt, és ez mellett otthon is mindig ellátta azt, hogy tisztaság legyen meg hogy mindig legyen otthon kaja. Ez sokat számít szerintem, hogy azért a vendéglátás mellett nem olyan egyszerű, mert azért pont azok az időszakok, amikor ünnepnapok voltak, vagy bármilyen, ő akkor is mindig tett le az asztalra ételt.
2: Ezt a tiszta szót már sokat használta, és egyébként rendkívül tetszik nekem az, hogy saját maga is a munkájában, tehát ugye festőként dolgozik, de rendkívül tiszta, tehát soha nincsen se a padlón egy csepp. Ahogy láttuk itt ezt a tetőteret, ugye nincsen egy csepp festék, a ruhája hófehér, és este is hófehér, amikor elmegy. Ezt tudom, ez hogy csinálja?
3: Az, hogy saját magamra ennyire igényes vagyok, ez szerintem 100%-ban Németország, mert ott meg is követelték. Tehát inkább adtak még több garnitúra munkás ruhát, de ott nem jelenhettünk meg kozos munkás ruhába. És egy idő után kialakul az emberbe az, hogy ne kelljen azon naponta kétszer cserélni a munkás ruhát, inkább vigyázz saját magára meg a környezetére. És szerintem ezt onnan vettem át.
2: Mert néha látjuk a metrón vagy villamoson, amikor jövünk, megyünk, hogy nagyon koszos ruhában, esetleg festők vagy építőiparban dolgozók megjelennek, de hát maga nem, tehát mintha skatujával húzták volna ki még délután is, este is a munka után.
3: De szerintem fontos a megjelenés. Alapból is most már a mai világ már erről szól, hogy azért muszáj olyan, úgy meg nem mindegy egy ember, hogyan megy ki egy munkaterületre. Szerintem az nagyon sok mindent elmond. Tehát alapból az öltözködésére, mindenre.
2: Ez nem csak egyfajta öncélú dolog, hogy jól nézzen ki, hogy jól érezze magát a bőrében, hanem egyfajta tükör is, amit látnak a külső emberek, mert erről ítélnek esetleg jobban?
3: Szerintem mind a kettő. Tehát én saját magam, én nem tudom elviselni, hogy ha koszosból vagyok. Tehát az alapból irritál, meg nem érzem magam jól. Én azért a területemet is mindig tisztán tartom, mert szerintem sokkal kényelmesebb akkor dolgozni, hogyha az ember tiszta. Sokkal kényelmesebb a munka.
2: De hát mondom, itt a tetőtérben, ahogyan megnéztük, amelyet most készít, egy csepp festék nincs a padlón. Azért ez már művészet?
3: Hát ez nem művészet szerintem, ez inkább igényesség. Ez nem kell művésznek lenni. Hogyha valakinek van egy kis igénye, meg ad a környezetére, akkor ez szerintem ezek működőképes dolgok.
2: Azt mondja, hogy igényesség, de hát azért ebben a korrektség szó is benne van, ugye az, hogy korrekten végzi a munkáját, és ebben a másik része annak, hogy rendkívül korrekt. Tehát ha azt mondja, hogy 8-ra jön, akkor nem 8 előtt 2 perccel, vagy utána 8-kor itt van. Hogyha azt mondja, hogy itt van, akkor itt van, de ez sem annyira jellemző. Ugye a korrekt munka az mennyire veszed ki ma a világból?
3: Hát, nagyon. Nagyon. Sajnos az építőipar elég jó felhígult. Ez sajnos ez köszönhető annak, hogy most itt az utóbbi jó pár évben nagyon sok munka volt, és nem voltunk annyian. És igazából nagyon-nagyon sokan beálltak az építőiparba, olyanok is, akinek nem biztos, hogy túl sok köze volt hozzá.
2: De itt csak a munkáról beszélünk, de ugye ez eleve egy hozzáállás. Tehát olyan mondtam, hogy tényleg megjelenik 8-kor, ha azt mondja, és ez nem mindenkinél így van.
3: Igen, de hát szerintem az, hogy valaki most megjelenik 8 órakor, vagy nem jelenik meg, ez saját magának. Tehát igazából most kinek hazudunk? Hát, hogyha egyszer vállalkozó vagyok, akkor én osztom be az időmet. De hát most nem fogok saját magamnak hazudni. Ha én azt mondom, hogy én ettől eddig fogok dolgozni, akkor ott is leszek. Tehát ez nekem is szempont, hogy egy munka elkészüljön. Tehát ez mindenki.
2: Nem mindenhol jellemző.
3: Hát nem, de igazából szerintem itt a nagy része nem magával. A vállalkozók, hogyha alkalmazottakat foglalkoztatnak, akkor nem ők dolgoznak. Az alkalmazottak viszont nem biztos, hogy odaérnek a munkaterületre, mert ő neki megint más szempontja van, mert ő lehet, hogy egész nap az órát nézegeti, hogy mikor ér már haza. És ez a kettő, ez hatalmas különbség.
2: Aha, akkor ezért dolgozik egyedül? Különben, mert tudom, hogy mindig egyedül van.
3: Igen, én nem hiszem, hogy annyira szélesít. Az az igazság, hogy azok az emberek, akiknek dolgozok, azok azt a munkát akarják látni, amit én csinálok. Nem azt, amit csináltatok valakivel. Szerintem ez sokat számít.
2: A visszajelzésekben látja különben? Akkor a tulajok ezzel a hozzáállással engedik el? Tehát, hogy megvannak elégedve önnel?
3: Igen, hála Istennek, igen. És ez szerintem nagyon jó, mert ebből merítünk erőt. Tehát ez nagyon sokat számít. Ha jó a visszajelzés, akkor az embernek sokkal jobb kedve van dolgozni is. És azért azért tegyük hozzá, hogy az építőipar nem egyszerű. Meg sokszor bele lehet fásulni, de ezekből lehet erőt meríteni arra, hogy csináljuk, és működik, mert jók a visszajelzések.
2: Veszprém vármegye határán él egy kis faluban. A saját falujában ugyanolyan igényesen dolgozik, mint mondjuk Ausztriában vagy Németországban?
3: Szerintem ez nem területfüggő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy munkát úgy kell elvégezni, mint a saját magunknak csinálnak. És ez most, hogy Ausztriában vagyunk, vagy Németországban, vagy Magyarországon, az teljesen mindegy. Ez nem függvénye.
2: A kérdés, hogy hogyan csinálja saját magának, akkor a titok mi?
3: Hát szerintem az, ha valaki magának dolgozik, akkor nyilván az igényességre megy rá. Hogy minél precízebb legyen, minél jobban nézen ki. Tehát azért, amit én saját magam látok minden nap, az a legnagyobb elvárás. Most ugye ezt tudom nyújtani másnak is, akkor szerintem az pont az a minőség, ami amire szükség van.
2: Azt mondta a legelején, a riport legelején, hogy igazából nem ezt a szakmát akarta választani, de ha jól látom, akkor megszerette, és nem. Örömmel csinálja.
3: Igen. Nem, én azért mondtam azt, hogy én örülök neki, hogy ebbe a szakmába kerültem, mert szeretem azt, amit csinálok. Maga az összességében szerintem. Ez a munka, ez az a rész, amikor már ezután visszakerülnek a bútorok, felkerülnek a szerelvények. Ez megadja az egésznek a látványosságát. Ez nagyon, nagyon jól mutat, hogyha összességében látja az ember a lakást meg, hogy az elejétől a végéig vagyunk konkrétan. Tehát, hogyha egy felújítás van, akkor mi ott vagyunk a kipakolásnál, de viszont ott vagyunk a bepakolásnál is. És végigkövetjük az egész folyamatot, és a kettő közötti kontraszt az nagyon jól mutat. A végeredmény az mindig sokat számít, hogy mi lett a munka vége.

0: Mészáros Péter Bence villanyszerelővel beszélgetünk. Miért lett villanyszerelő, azt tudja?
1: Már 6. osztályomban az íróasztalom bal oldalában voltak a nyáklapok panelek, szétszerelt elektronikai egyéb alkatrészek, a jobb oldalában szintén a csavarhúzók, szerszámok.
0: Szülői, mint esetleg nagyszülei, valamilyen mester, aki, vagy egy nagybácsi, aki villanyszerelő volt, vagy miért pont ez a szakma?
1: Nem, nagyon-nagyon sokat kutakodtam anno 8. általános iskolában, hogy végül mi mellett döntök, és nagyon sok szakágat átrágtam, és lényegében ez az a szakma, ami nagyon sok oldalú, sok dologra kiterjed.
0: Mezőszentgyörgyön lakik, ugye egy pici faluban, egy Fehérvár megyei pici faluban. Ott volt valamilyen mintája esetleg, tehát olyan villanyszerelő, akit látott dolgozni?
1: Igen, a mi utcánkban ő lakott, és néha-néha jött át hozzánk szerelni, amikor kisebb voltam, és mentem mindig figyelni, tanulni, szavait ittam.
0: És akkor valami különleges izgalmat érzett, amikor dolgozott a szomszéd önöknél, tehát, hogy ez a fajta villanyszerelési munka, ez annyira vonzó volt?
1: Igen, igen, és ő lényegében mindig mondta, hogy ezt érdemes ezt a szakmát megtanulni, nagyon nagy jövője van, tehát a jövőben robotizálással esélytelen kiváltani, mindig szükség lesz rá.
0: Akkor megvan a minta, tehát aki alapján végig is megszerette ezt a szakmát, illetve az, hogy mondta, hogy gyerekkorában, 6. korában már az íróasztalán is ilyen eszközök voltak, az minek köszönhető? Tehát mi volt a vonzó gyerekként ebben?
1: Hát mindig is ránéztem egy elektronikai készülékre, és úgy érdekelt, hogy mi alapján működik, mégis hogyan áll össze.
0: Rendkívül fiatal, 26-27 éves körülbelül, de azt tudom, hogy már 5-6 éve is, vagy talán már korábban is, egész komplex.

0: Nagyon megtetszett a szakma, és ezáltal így elhatároztam, hogy 2020-ban elindítom katásként az egyéni vállalkozásom, és a saját lábamra állok.
1: És akkor is voltak már ilyen egészen különleges nagy munkái, amelyek talán tényleg kihívást jelentettek?
0: Igen, lényegében csak ilyen nagyobb családi házakat szereltünk.
1: Rögtön tudta, hogy mit kell csinálni, vagy volt azért az elején olyan, amikor azért át kellett gondolni, vagy tanácsot kellett kérni a mesterétől?
0: Természetesen csak a mestertől csak figyeltem, ittem a szavait, mindig rajzoltam magam kis jegyzeteket, hogy az adott nap mi készült, miket csináltunk, és akkor ez alapján a következő munkára mindig fel tudtam készülni.
1: Mert ez olyan, mint az informatika, hogy senki nem ért hozzá igazából, talán jobban egy kicsit, mert mondjuk egy lámpát föl tudunk tenni, de az sem mindig sikerül, de azért ez egy ilyen veszélyes munka, amit nagyon-nagyon meg kell tanulni ahhoz, hogy az ember tényleg jól tudjon benne dolgozni, nem?
0: Így van, természetes, és iszonyatosan nagy felelősséggel jár egy munkát kiadni a kezünk közül, tehát lényegében mindig kétszer-háromszor megnézem az elkészült adott elosztót, amit éppen megcsináltam aznap.
1: Mert ha rosszul csinálja meg, akkor hát itt emberi életekről lehet szó.
0: Igen, erre gondolom. Első a fejemben, ami mindig forog, első az élet és a vagyonvédelem.
1: Azt is tudom, hogy rendkívül korrekt a munkája. Na most ez nem biztos, hogy az iskolában tanulta meg. Ha azt mondja, hogy 8-kor jön, akkor tényleg 8-kor jön, azt tudom, hogy ha bármit kér az ember, azt is tudom, akkor bármit megcsinál, tehát nem húzza a száját, hogy ez nem az én munkám. Rendkívül korrekten dolgozik. Ez manapság ugye egy fontos dolog, azt gondolom, egy jó hívó szó. Volt ilyen, mint a családjában, szüleinél, nagyszüleinél, hogy ilyen nagyon korrekten dolgozik?
0: Igen, természetesen édesapám, ő, amióta az eszemet tudom, építőiparban dolgozik, és mindig pontban odaértünk, hogyha mentem vele annól dolgozni, és mindig pontosan érkeztünk, és ezt nagyra értékelik így a megrendelők is. Így a pontosságot.
1: Mert ugye itt arról is szó van, hogy a korrekt munka az ott kezdődik valahol, hogy az ember megegyezik egy tulajdonos valakivel, és elvárja a minimális dolgokat, akkor a legkevesebb az, hogy mondjuk tényleg időben érkezik, pontosan, precízen dolgozik, de azért ez nem minden nap van így, ezt látja esetleg a szakmában?
0: Ja, természetesen bármi, hogy közbe jöhet bárkinek ebben a rohanó világban.
1: És hát a munka sem mindig olyan, ugye, mert hogy nagyon kevesen vannak, tehát kevés a szakember, a munka sem mindig tökéletes mindenkinél. Most találkozik a megrendelő sokszor ilyennel. Ha jól tudom, az ő munkájában szó sincs ilyesmiről, tehát vissza kell jönni esetleg, mert elrontott valamit, tehát ilyenek nem nagyon vannak.
0: Nem, ilyen 9 év alatt még nem esett rá sor. Ő mindig nagyon átellenőrzöm magam, többször csinálok önellenőrzést, tehát fényképekkel dokumentálom a munkáimat.
1: Az, hogy soha nem kell visszajönni, az igaz, így azért előfordul, hogy valami mégsem működik?
0: Tehát eddig ugye bojlert is néha karban szoktunk tartani, és amiatt kell visszamenni, hogyha esetleg a következő vízkötelenítés esedékes. És másokból nem szoktak soha visszahívni. Tehát egy konnektor úgy nem szokott kiesni, semmi egyéb.
1: Állások a megrendelők ezért a korrekt munkáért, ezért a munkabecsületéért?
0: Igen, igen, és ezt is szeretem ebben a szakmában, hogy így megbecsülik az embert, így nagy odafigyeléssel figyelnek rá.
1: Mert az jó érzés, mikor csillogosztam, hogy megköszönik, gondolom, és vége a munkának, és minden rendben van, az önnek is egy visszajelzés.
0: Természetesen, és ezt szeretem, hogy így nagyra értékelik a munkámat, én ezt fontosnak tartom. Ez megnyugtató így számomra, hogy mindenkit így biztonságban tudhatok a munkám által.
1: Azt meg tudja fogalmazni, hogy most már felnőtt fejjel mi a szép ebben a munkában most? Azért fel kell kelni hajnalban, ha Pestre megy, gondolom még korábban. Biztos, hogy van egy csomó minden megrendelés, nem érkezik meg, zűrzavar. Biztos, hogy nem mindig működik, de mégis mi a szép ebben a munkában?
0: Ebben a munkában a legszebb az, hogy számomra nagy örömet okoz, hogyha mások otthonát így felvilágosítom, biztonságosabbá tehetem, modernebbé.
1: Amikor készen van egy munkával, és visszanéz arra a házra, elindul, akkor az jó érzés, hogy mégiscsak valami jó dolgot csinált?
0: Így van, természetesen, meg jó érzés így elmenni a ingatlanok előtt is, így benézni, hogy ezt a házat is én szereltem, és így jó érzéssel tölt el.
1: Vannak távlati tervei esetleg? Még komolyabb munkák? Vagy ez a mostani így megfelel ennek?
0: Ez a mostani így a lakossági villanyszerelés teljesen megfelelő számomra, tehát ezért is ez a szakma számomra azért a legjobb, tehát nagyon sok szakágra kiterjed, mint például elektromos autótöltőállomás készítése, néha szoktunk ezeket is kivitelezni. Későbbiekben megfordult a fejemben, hogy okos otthonokkal is foglalkoznék, csak ugye mindez továbbképzést igényel, aminek nagyon nagy jövője van, lényegében az automatizálás, így az elektromos autótöltő, ami nagyon érdekes és nagy jövője van a világban.
1: És a továbbfejlesztés.

0: És akkor gondolkodok is, tehát hogy tovább fejleszti saját magát?
1: Igen, szeretném mindenképp, csak így munka mellett igen nehézkes, és ez egy nagyon-nagyon hiány szakma volt már az iskola kezdettől fogva, és továbbra is az maradt, én úgy vélem.
0: Anyagilag ez megéri egyébként? Tehát ez egy jó munka anyagilag?
1: Mondhatni igen, megéri. Igaz, nagyon nagy felelősséggel jár, mindig fejtöréssel, de megéri, kifizetődő. Tehát így javaslom a leendő villanyszerelőknek is, hogy ebbe érdemes belevágni, ennek mindig lesz jövője. Tehát ez nem kiváltható robotizálással a közeljövőben sem. Nagyon nagy, ugye a megújuló energiának is most kezd feltörekvőben lenni, tehát ez a szakma, ez mindig csak fejlődik és fejlődik.

0: Szabai Tamással beszélgetünk, a Veszprém vármegye határán lévő Kőhegyen van egy állatsimogatója. Milyen állatok ezek?
1: Vegyes házi állatok, birka, kecske, nyúl. Ezek inkább bárányok egyébként, kameruni fajták.
0: Igen sok munka lehet ezzel az állatsimogatóval.
1: Van rengeteg bizony. Most növeltünk területet, az állatok legeltetése véget, hogy könnyebben menjen.
0: Minden nap feljön, mert ugye egy közeli faluban lakik, de minden nap feljön őket etetni, gondozni?
1: Minden nap többször is kell menni hozzájuk, igen. Etetés, itatás a legfőképpen. Ha jönnek gyerekek látogatni, akkor velük foglalkozni, hogy bátrabban oda menjenek, megismerjék az állatokat.
0: Gondolom, hogy a takarmány, illetve a trágyaelvitel, tehát egy csomó minden van még, ami hát nem egy könnyű munka.
1: Ezt mind magunknak kell megoldani, igen. A terménybeszerzés az helyileg beszerezhető szerencsére. Sokan támogatnak minket, nagyon jó kis csapatunk van.
0: Ez azt jelenti, hogy munkával is támogatják?
1: Munkával is támogatnak, egyre többen szerencsére.
0: Mert szimpatikus nekik ez a hely, ez az állatsimogató?
1: Állatbarátok legfőképpen, akik jönnek.
0: Miben tudnak ők segíteni például?
1: Állatok etetésében tudnak, az élelem előkészítésében, itatók, etetők, takarítása, állatok alól takarításban besegítenek. Nagyon ügyesen csinálják.
0: Közben 3 nyuszi szalad itt a kertben, nem félti, hogy jön a róka?
1: Nem, szerencsére tavaly óta nem volt ilyen róka veszély, úgyhogy a kacsák is szabadon vannak, a tyúkocskák is szabadon vannak, nyuszikat is egyre bátrabban szabadon merem engedni. Úgy kezdődik, hogy vízitatás, ugye, hogy mindenféleképpen innivalójuk legyen.
0: De azt tudom, hogy szeret dolgozni, tehát rengeteget dolgozik, és tulajdonképpen szívesen, tehát mintha egy olyan hobbija lenne, mondhatjuk így.
1: Hobbi, megszokás is, igen, meg talán kötelesség is.
0: Miért dolgozik ilyen sokat? Tehát miért fontos, hogy sokat dolgozzon, a munka a becsülete vagy tisztelete, hogy miért olyan fontos a saját maga erkölcsi normája?
1: Hát ezt láttam igazándiból. Ezzel kezdtem az életet, szerintem meg ezzel is fogjuk befejezni. Csinálni kell, nem szabad abba hagyni, nem szabad megállni.
0: Szülői minta esetleg?
1: Inkább a falusi öregektől, amit láttam, inkább az motivált.
0: Mert mit látott tőlük?
1: Mentek reggeltől estig és dolgoztak és csinálták. Éppen ami volt, meg kellett csinálni. Hát ha megáll az ember, akkor lehet, hogy abba is hagyja, és akkor ott vége van mindennek. De az állatokat meg nem lehet magukra hagyni.
0: Hát igen, mert mondják itt az állatsimogatónál is, hogy az állatoknak ugye nincsen karácsony, nincsen húsvét, nincsenek ünnepek, mert folyton mindig ugye gondozni kell őket.
1: Ünnepnap nincs, szabad nap nincs, hétvége nincs, akkor is kell menni csinálni, igen. Minden napot kell lenni.
0: De szeret dolgozni, ettől függetlenül, nem? Tehát jó elfoglaltság?
1: Mindenféleképpen szeretek dolgozni. Mint mondtam, megszokás is, illetve ami van, azt meg kell csinálni, amit tudok, megcsinálok.
0: Van egy civil normál munkája, tehát úgy értem, hogy eljár dolgozni egy üzembe, ha jól tudom, Székesfehérvárra, illetve hát a falun is állandóan dolgozik, rengeteg munkát vállal. Ez milyen üzem, ahol dolgozik?
1: Igazándiból csak egy egyszerű gyári munkás vagyok. Inkább az otthoni munka az, ami hozzáad egy kis pluszot az életvitelemhez, ami úgy fel is dob, hogy mindig azt csinálok, amit akarok, amit szeretek. És ez talán motivál, igen.
0: De az, hogy minden nap bejár a gyárba, minden nap ott van, csinálja, dolgozik, hazajön, tehát ez is egyfajta napi rutin azért, ami muszáj egy ilyen típusú embernek?
1: A munkahely mindenféleképpen kell, az ellátások, a TB, nyugdíj, stb. Tehát mindenféleképpen kell egy munkahely. Azt nem szabad feladni, és az mellette lehet vállalni ilyesmit, hogy a faluba besegíteni, illetve saját maga az embernek egy kis hobbikertet fenntartson.
0: Mi az, amit vállal például a faluban? Tudom, hogy fűnyírás szokott, például sokat vág füvet, de azt hiszem, hogy bármilyen munkára hívják, ha jól tudom, akkor mindenre megy.
1: Hát, amit meg tudok csinálni, azt elvállalom, szívesen segítek be. Általában nem találnak embert, nem találnak szakembert, nem találnak dolgozót, senkit. Vidékről nem akarnak hozatni embereket, és amit úgy egymagam meg tudok, vagy kisebb segítséggel meg tudok oldani, azt megcsinálom természetesen.
0: Hatalmas a szél, fújja a napernyőket, zizek minden. Jó, amikor kijön ide erre a birtokra, és mondjuk itt látja a saját maga munkájának a gyümölcsét?
1: Ez mindenféleképpen jó érzéssel tölt el, nyugalmat áraszt.
0: Illetve az a fajta biztonság, hogyha mindig is ilyen típusú ember volt, látta az öregektől, hogy a falusi öregektől ezt a munkatempót, akkor ez olyan biztonság is a számára, hogy ez olyan kötelező jó talán?
1: Ennek egy olyan feelingje van, ez a falusi feeling, ki milyen beállítottságú. van, aki falun él, az is lehet, hogy csak nem csinál semmit, vagy pihenget, vagy más jellegű dolgot szeret csinálni. Nem ez a hobbija, hogy kertészkedjen, vagy állatokat tenyészen. Egyre kevesebben tenyésztenek állatot egyébként, illetve kertet művelni. Nem sokan. Inkább lenyírják a füvet, és ezzel befejezték a napi dolgaikat. Én ezt nem szeretném csinálni.
0: Ráadásul rendkívül készséges, tehát azt is tudom, hogyha hívják, akkor rögtön jön, rögtön csinálja, tehát nem egy hét múlva, két hét múlva, és hát jön. Tehát azt mondja, hogy 9-re ott van, akkor jól hallottam, akkor ott is van 9-kor.
1: Szerintem a pontosság az egy nagyon fontos dolog, illetve időbe bevégezni a feladatot. Nem szabad halogatni, mert az csak problémákat szül. Félig meg semmiféleképpen nem szabad félig csinálni semmit sem. Be kell fejezni minél előbb.
0: Tehát ha összefoglalom, akkor olyan rendkívül korrekten dolgozik, tehát korrekt munka, amit végez.
1: Nem értékelem magamat ezzel, csak meg akarom oldani a feladatot. Legtöbben úgy vannak vele, hogy a nagy pénzért csinálják ezt a dolgot, én inkább szívügyemnek tartom.
0: Van segítsége? Tehát, hogyha egy nagyobb munkára megy, akkor talál hasonló korrekt kollégákat, korrekt embereket, akik segítenek abban a munkában?
1: Szerencsére igen. Megválogatom igazándiból a dolgozókat. Tehát mindenkit nem lehet így munkára fogni. Vannak barátok, testvérek, akik be tudnak segíteni, közelebbi ismerősök, és akkor tudom, hogy körülbelül ki milyen munkára alkalmazható, és akkor megkérdezem, hogy tud-e jönni, és tudja-e csinálni, és meg tudjuk-e oldani azt a bizonyos feladatot, ha nem, akkor egy másik szemét választok.
0: Közben kacsa ide jött a lábunk mellé, ez vadkacsa?
1: Holland törpe kacsák.
0: Szép színes madarak.
1: Teljesen szabadon élnek itt, nagyon aranyosak egyébként, és kedvesek, és jönnek, és kísérik az embert. Szeretném őket tenyészteni, nem nagyon sikerült eddig még szaporítani őket. Még próbálunk ez esetben is fejlesztéseket létrehozni.
0: Kamasz fia van, a fia látja ezt a nagyon dolgos természetét? Ön szerint értékeli?
1: Látja, értékeli, de ő nem ezt szeretné csinálni. Más beállítottságú. Lehet, hogy később fogja értékelni, amikor szüksége lesz arra, hogy talpára álljon, vagy a sarkára álljon. A késztermék, tehát a látvány, igazándiból a látványa az, ami szép. Amikor elkészült valami, és látom, hogy szép, meg van csinálva, meg van ódva, és az örömmel tölt el.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban a munka becsületéről beszélgettem vendégeimmel. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy lehet-e hívószó a szakmában a korrekt villanyszerelő, festőmázoló vagy gyári munkás. Az adás a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. Köszönjük figyelmüket a szerkesztő Felszegi Csaba, viszont hallásra!

nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szeretni.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Hajdunánásra jöttünk, és május 1-ére való tekintettel tematikus adással készültünk. Jó napot kívánok! Képzeljék, szalmafogást fogunk tanulni. Azt nem mondom, hogy elsajátítjuk, mert hogy a saját kézügyességemmel kapcsolatban vannak kételjeim, de megnézzük, hogy mindez hogy működik. Tesszük ezt Perencsi Máriával, aki csoportvezető itt a szalmafonoknál, és megegyeztünk, hogy Marcsinak fogom szólítani, ugye?
2: Igen.
1: Legyen akkor így. Na most szeretném, hogyha az alapoktól indulnánk, hogy a szalma milyen állapotban jön be ide önök közben, mert ott ki van függesztve egy szerintem még nyers állapotban lévő.
2: Ez egy éve lóg itt a falon.
1: Na de hogy ez ma, az rendben van, de hogy ezt dolgozzák fel, tehát pontosan, hogy leveszik róla, igen, akkor igen, a kaláz, igen, gondolom maggal, igen, kezdenek valamit?
2: Novemberben volt a vetésünk, ugye mindig az előző évi búzából a búza szál tetejéről leszedjük a magot, azt kicsépáljuk, és azt vetjük vissza. Ez novemberben megtörtént, már most nagyon szép állapotban van, körülbelül 15 centi. Körülbelül júliusban, Péter Pál napja után szoktunk kézzel aratni. Ez a régi hagyományos kaszával, sallóval, szépen végigmegyünk, egy önkormányzati területen van nekünk, egy olyan 400-500 öl, majd kévébe kötjük, behozzuk ide a műhelyhez, ki a kertbe, és azt szépen szellőztetjük, mert ugye annak ki kell száradni, majd pedig elkezdjük pucolni a szalmát. Ez egy nagyon hosszú folyamat, mikor mondjuk, hogy valaminek mennyi az értéke, a mögötte lévő munkát senki nem látja, de mire mondjuk egy kalaphoz, például egy szalmakalap alapot, amit használunk, kell 20 méter fonat, ahhoz lehet, hogy mondjuk 5 kévét is le kell, hogy pucoljak, mert ezeket ízekre kell szednünk. Alsó íz, középső íz, felső íz, és ugye szalmakalapot inkább az alsó és a középső ízből tudunk fonni. És ugye ahhoz, hogy fonjunk egy szalmakalapot, több 1100 szalma kell. És mikor ezt mondjuk rá, hogy 3000 forint, akkor mindig megkérdezik, mi kerül ebbe 3000 forintba? Hát ez kerül.
1: Nézzük meg ezeket a késztermékeket. Hogy kalapot látok, kosarat látok, többféle kosarat is látok, angyalkát is látok, mi minden készül még?
2: Igen, a fő profilunk ugye a szalma kalap. Férfi, női kalap, ebből ugye vannak a széles karimájúak, a zseráldin kalapoktól kezdve, a copos lányoknak szalma kalapot gyártunk, székely kalapot, sótartós kalapot, tehát tényleg amire igény van, de emellett igen, szoktunk tárolókat készíteni, mert ugye annyira visszajött a köztudatba ez a naturális, minél természetesebb anyagokat használjunk, akár a konyhába, akár a spájzba, akár a fürdőszobába, tehát oda is készítünk ilyen tárolókat. Ugye nálunk a hivatal nagyon nagy szeretettel adja a szalmavirágokat, akár az oklevelekhez, valamint készítünk igen karácsonyfadíszeket.
1: Jöttem. Na most, hogy mondja. Csillagot,
2: fenyőfát. Igen, ezek, amiket itt látol, ezek népi tárgyalkotóiparművész termékek, mert azért az büszkeség, hogy Julika úgy került ide, sőt mindenki, hogy a kerek nagybálán és a kockabálán kívül szalmát ő nem látott, és ők itt autodidakta módon megtanulták a szalmafonást, akár egy hetest, egy recét, egy szíromfonást, és ugye Julika 3 év alatt itt szerezte meg a népi tárgyalkotóiparművész mesterséget.
1: Julika annyira szeretett volna kimaradni ebből a műsorból, van egy rossz hírem, nem fog. Jövök Nagy Sándorné Julikához, na most képzelje, előzetesen kaptam egy ilyen fülest, hogy a bazilikába állítólag az arató koszorút, azt Julika csinálja?
3: Igen.
1: Az mennyi idő, mire összerak egy olyan?
3: Hát körülbelül 2 hónap. A 24-es koszorú 2 hónap volt, mert azt egyedül csináltam.
1: Ezen idő alatt fel van mentve a kalapfonás, a lokosár, minden csak
3: van, így van, csak azt csináltam.
1: Julika mit csinált korábban?
3: Én főállású anya voltam, 4 gyerekem van, és azokkal foglalkoztam.
1: Hogy került bele a szalmafonásba?
3: Főállású anya voltam, és nem volt munkám, és volt egy alapkompetencia, oda elmentünk, azt elvégeztem, és ott ajánlották fel a szalmafonást, a lemezelést, a bőrözést, és én úgy gondoltam, hogy én szalmás leszek.
1: Az mi múlik, amikor az ember ismeretlen mesterségekből kiválaszt
3: egy... Azt tetszett meg jobban, beleláttam.
1: Mert ez a lehet szőszölni? Be ez az élvezetes?
3: Hát igen, igen.
1: Na és akkor most ebbe segítsen nekem, mert tudják, tehát itt van az, amikor az embernek korlátolt a tudás, hogy fon valamit, de nem tudom ennél jobban elmondani, hogy mit fon, hogy kívülről halad itt is befele, és egy ilyen háromszögnek a csúcsa.
3: Ez egy virágszirom tulajdonképpen. Aha. Virágot készítek, szalmavirágot.
1: Ja, tehát, hogy mint amit ott látok az asztalon.
3: Termék, igen, ez ennek az egy szirma.
1: Ez az, amire mondta a Marcsi, hogy adják a...
3: A babacsomaghoz is, igen. Például, igen.
1: És akkor ez az, amivel az egész nap foglalkozik.
3: Pontosan így van. Most nekem ezt kell csinálni.
1: Mi a jó ebben? Mert azt gondolnám, hogy egy ideig biztos jó, hogy bele lehet veszni, de utána monotonnak tűnik.
3: Én nagyon szeretem csinálni, úgyhogy nekem nem.
1: Akkor van egy jó hírem, elengedem.
3: Jó, köszönöm szépen.
1: Marcsihoz pedig visszamegyek. És akkor Marcsival még folytatván a gondolatot, hogy ő hogy csöppent bele ebbe az egészbe.
2: Tudni kell, hogy ezelőtt 13 évvel, ugye Hajdonálláson nagyon sok közfoglalkoztatott volt, közel 1000 közfoglalkoztatott volt, és akkor volt egy ilyen program, hogy alapfokú kompetencia képzés. Aki munkanélküli volt, én akkor jelenleg akkor szűnt meg a munkahelyem, mindenkit beintegráltak erre az alapfokú képzésre. Ugye ez követte egy 90 napos gyakorlat. De ugye nem volt annyi seprű bokor, hogy 1000 embert alkalmazzon a közfoglalkoztatás, és ezért a régi vezetés kitalálta, hogy a népi hagyományokat próbáljuk visszahozni. És azért indított egy szalmafonó csoportot, egy nemezelő csoportot és egy bőrös csoportot.
1: Állítólag ehhez Erdélybe kellett kimenni, hogy visszatanulják a mesterséget. Noha ez itt honos volt valamikor, de hogy most már, illetve hát ott a 2010-es években már csak onnan lehetett visszatanulni.
2: Nem, mert nekünk volt egy fiatal ember, Molnár Imre, aki tudta a 7-es vonást, és mi onnan indultunk. Tehát semmi más nem tanultak meg a lányok, csak a 7-es vonást. Majd igen, voltunk kint évente a székelyeknél, ugye Manika megtanulta, ott látott bele jobban, mert ő ugye a varrógép mellől állt föl, női ruházatot, valamint férfi ruházatot volt. Ott látott bele ugye a szalmakalapvarrásba jobban, de itt akkor is az ő akaratuk, az ő elhivatottságuk kellett hozzá, mert igaz, hogy kim voltunk évekig, minden évben, de a második alkalom után már mi tanítottunk a székelyeknek. Hogy visszakanyarodjak, ugye én bőrös voltam, és ott 3 hónap után ugye letelt, megalakultak a műhelyek, és én ott 2 évig voltam bőrös, majd utána át kellett vennem az adminisztrációt is, utána pedig már át kellett vennem a vezetést is.
1: Most a kedves hallgatók tudják, hogy ez egy ilyen színpadi műfaj, tehát amennyiben megemlítik Manikát, akkor neki előbb-utóbb szerepelnie kell. Úgyhogy akkor jövök hozzá, nem szeretne? Akkor ígérem, rövid leszek. Egyezzünk ki ebben, jó? Na, Burkert Rudolfék, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Manika, azt mondja meg nekem, hogy ez, amit most von, ez valami táskának lesz a pántja, mert az összes többi, amit idáig láttam, az kisebb volt, ez meg hosszú.
4: Nem, ez szalmakalapnak fog készülni.
1: Ja, hogy ebből ez az tekerik fel utólag?
4: Várom, úgy várom meg. Ez 7-es vonat, itt is van szélesebb.
1: Na várjál, akkor kap egy ilyen nem tudom hány méteres vonatot, és akkor utána azt kell úgy összevarni a térben, hogy amit a Marcsi tart a kezébe szalmakalap, az kijöjjön?
4: Igen.
1: Hogy működik a folyamat? Itt van ön előtt a varrógép.
4: Megkapom a fonatot, utána le kell mángorolni. Majd mikor le van mángorolva, akkor kezdem el varni.
1: A mángorlás az valamilyen lapítási eljárás? Igen. Vagy mit nevezünk annak?
4: Igen.
1: És akkor kilapítva megkapja, megdolgozva, hogy puhább legyen, onnantól könnyebb hajtani. Hogy kell azt csinálni, hogy utána meglegyen az a fejforma, amit ugye a fejünkre húzunk a kalapnak? Tehát, hogy nem a karimája, hanem a teste. Na, fog egy csipeszt, félre rakja azt, amit most éppen...
5: Igen, a kis szablon, tudod?
4: Formám van, igen.
1: Két forma.
4: Van egy férfi formám, aha, és van egy női.
1: Na, ez a kalapnak a teteje, tudják, igen, aminek úgy bemegy a púpja, és akkor arra és fogja rá.
4: Igen, és amikor elkezdem varni, bevizezem, behajtom, elkezdem varni, erre formázom rá a tetejét. És amikor ez kész van, akkor a kezemmel kezdem el a méretet megcsinálni, és utána, amikor a karimát varrom, akkor fordítok rajta. És úgy készül el egy szalmakalap.
1: Az, hogy búzaszalma, árpaszalma, zabszalma, mindegy?
4: Nem, ezt az alakot.
1: Majd csináljon akkor a kiegészítés.
2: Végülis dolgozás szempontjából ez sokkal puhább. Tehát lehet ezt akár rostból is csinálni, búzából is, sokkal keményebb lesz. Tehát nem lesz annyira kényelmes hordani magát a kalapot.
1: Na azt mondta ugye, Anika, hogy mángorolják, de akkor utólag ezt bárhogy nedvesíteni, hogy könnyebben formázható legyen, az szabad?
4: Persze.
1: És akkor arra van a spricni az asztalán?
4: Igen, igen, ezt bepriccoljuk, és amikor a fejünkre tesszük, rá is formálódik.
1: Ah. Ki csinálja a szalmából készült angyalkákat, Marci?
5: Csak Julika.
1: Csak Julika?
5: Csak Julika.
1: Jaj!
2: A gyönyörű karácsonyfa díszeket, és igen, ez az angyalka is egyedi, tehát ilyet senki nem gyártott még Magyarországon, ezt a típust.
1: Gyarmati Péter mondja, és valószínűleg igaza van a szerkesztő, hogy akkor Julika a legtürelmesebb, és szegényként jut meg a szereplési lehetőség. Julika csak annyi, hogy azt mondta, hogy 4 gyereknek az anyukája, ugye? Van olyan köztük, akit ez érdekel?
3: Nem, mert a lányom gyógyszerész, 2 fiam informatikus, és a kicsi meg most lett villamosmérnök, tehát semmi.
1: Unoka?
3: Még nincsen.
1: Hát akkor majd legfeljebb neki. Igen. Na vissza Marcsihoz. Tehát akkor oké, eltanulták hajdunálási férfitől, aztán utána akkor volt a Székely körút, és akkor oda-vissza jártak. Ma még tart-e ez a kapcsolat?
2: Természetesen, igen, igen, ugyanúgy ápoljuk a kapcsolatokat, sőt, annyiból szoktuk őket támogatni, hogy minden évben szoktunk tőlük venni szalmafonatot, mert ugye ott még mindig a faluba az idős nénik ugyanúgy fonják a szalmát, mint nálunk 80 évvel ezelőtt, és meg szoktuk tőlük vásárolni, és amikor ilyen nagy szalmakosarak, bármi, amiből nagyon-nagyon sok kell, akkor azokat a szalmafonatokat szoktuk bedolgozni.
1: Ezek az ajándékcsomagok, amik itt vannak, és akkor ennek is ilyen szalma az alja, és be van csomagolva ezekbe a csörgős papírokba.
2: Babacsomagok, minden újszülött babának, ilyen nagyon szép kézzel kihímzett kifogót készítünk, szalmakosárba tesszük bele, amit utána ilyen apróságot, játékot, de akár kenyértartónak is tudja használni. Szalmavirágot készítünk hozzá, ezt ugye az anyukák kapják.
1: De hogy ez eladásra megy, vagy
2: nem,
1: születik?
2: Nem, csak ajándék.
1: Ajándék. Tessék egy baba,
2: igen?
1: Akkor kap egy ilyen ajándékcsomagot.
2: Ők fognak kapni egy ilyen ajándékcsomagot. Ma fog érkezni 3 baba a hivatalba, a polgármesterasszonyhoz, és ők fogják ezeket névre szólóan. Sofia, Léna és Noel fog érkezni. Igen. Ebben van mosdókesztyű, pelenka, pelenkás kiskönyv. Sok minden van benne.
1: Hölgyet, aki gyöngyöt fűz, vagy hímez, hímzés lesz az, szabad megszólaltatni? Igen. Azt mondja, jöhetek, jó? Akkor ide guggolok, ön mellé burkát oda fök. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Rózi.
1: Rózinak hogy jött az életébe ez a munka?
6: Hát hasonlóan, mint a kolléganőknek. Nekem ma keresztemezés jutott.
1: De miért? Választotta?
6: Igen.
1: És mi alapján?
6: Hát mert úgy megtetszett.
1: Azt látom, azt mondja, hogy hajdunálást kell mindig kereszt szemesen rá. Aha. Van olyan, hogy ugyanígy a neveket például azokra a törölközőkre, vagy azokra a kendőkre, amiket a Marcsi előbb mutatott, azt Rózika hímezte?
6: Hát nem én csináltam, azt a másik kollega nem hímezte, meg más öltéstechnikával készült.
1: Előzőleg mivel foglalkozott?
6: Hát én is anyaságiról kerültem ebbe a rendszerbe.
1: Az, amikor összegyűlnek ennyi nők, és az akár lehet körkérdés is, és akkor mindenkinek jár a kezek közben, tudnak valamiről beszélgetni?
6: Igen.
1: Mir? Azt mondják, ó, jó. Na,
6: minden.
1: Végre egy jó kérdése is van a riporternek. Oké, miről?
6: Bármiről.
1: Na jó, de hát akkor sorolják. Tehát, hogy ilyenkor van az, hogy kell behajtani, vagy mindenki azt kérdezi, hogy, mit főztél tegnap?
6: Hát inkább.
1: Inkább utóbbi. Jó, oké. Marci azt mondta ugye, hogy van még ezen kívül nemezelés, hímzés, táskavarrás és bőrözés. A bőrözés igen. Hol van?
2: Bőrdíszműves, itt lesz a folyosó vége.
1: Na, kilépünk a szobából, elkezdünk felfele sétálni vékony falépcsőkön, benézünk egy másik helyiségbe, jó
2: vannak
1: napot kívánunk.
2: Hímzősök és a táskavarrók.
1: Aha, és ők azok, akik bőrrel dolgoznak.
2: Igen. Itt bőrtáskák készülnek, igen. Ugye ezt például a bőrdíszművesek készítik az elejét, itt a lányok pedig szabnak hozzá marha bőrből, rostbőrből kellékeket.
1: Tehát magát, ezt a díszes részét, ez az, amit kapják.
2: A bőrdíszművesek a másik csoport készíti, ők pedig összeállítják rostbőrre. Az, akit láttál, akik a kifogókat a babacsomagba hímzi, az pedig Irmuska. Ő hímez gyönyörűségesen, és Irén ő keresztszemest var, és abból lesznek azok a nagyon szép hűtőmágnesek.
1: Irmuska, mit szabad jönnem egy kérdés erejéig? Közben kapunk egy ilyen hajdunálási keresztszemest, hogy azt látom, hogy ez előre be van rajzolva, és akkor most gondolom, ilyen ballagó tarisznyákat var.
7: Én rajzolom bele. Aha. Igen, itt van a mintám.
2: és én rajzolom rá,
7: ja,
2: az
7: anyagra. Van egy ilyen papírja, aha.
2: Igen, rárajzolom, és utána megkihézem.
7: Na de az, hogy a 2018-2026, az még én is, oké. Okay. De hogy magát, a virágot, meg azokat a cír...
2: Van egy sablonunk, és arról vettük le. Ezt az évszámot pedig én. Vannak számos sablonok, és akkor mindig ez változik.
7: Korábban is valamilyen kézműves foglalkozása volt?
2: Nem.
7: Ha nem? Azt hiszem, hogy a könyvelőből lett ilyesmi.
2: Nem. Női ruha készítő a szakma.
7: Na, hát akkor az mégis.
2: Megkereskedő vállalkozó. Mondom, megpróbálom.
7: Ennek hány éve, hogy megpróbálja?
2: Hát szeptemberben lesz 2 éve, hogy itt leszek.
7: Hát szerintem az kijelenthető, hogy sikeres, nem?
2: Igen.
7: Szabad kérdezni erről? Hajdonállási keresztszemesről? Jó. Sebestyén Irénhez leülök, és akkor az a hajdonállási keresztszemes, azt értem, hogy ugye magát a betűt kékkel kivarja, de az hogy működik, amikor a színt kell váltogatni? Belülről halad kifelé?
8: Először mindig a keretet varjuk meg.
7: Aha.
8: Van, aki másképp. És ugye utána kezdjük a búzával, mert ugye az a legelső motívum.
7: Igen, az a sárga.
8: Igen, utána ugye a vízzel, a szemek követik egymást, ugye úgy tudjuk belevarni a templomot, és én a legvégén ugye a betűket, mert ugye számolni kell.
7: Ja, hogy a hajdonállásban az első A betű az a templomnak a tete.
8: Így van.
7: Jaj, de jó.
8: Ő pedig ugye a búza, ami ugye a hajdonállásnak a szimbóluma. Tehát
7: igen, az van az elején.
8: Így van. A sárga ugye az adott, a búza véget, ugye a templom is, a víz ugye az megint adott, hogy ugye kék.
7: Ja, az világos
8: és
7: kék.
8: Akkor így még betűkéknek hívjuk, ugye az a kék.
7: Ebbe szabad kezet kapott, hogy rakja bele a búzát meg a templomot?
8: Én már most ezt 7 éve hímzem, én 12 éve vagyok itten, 7 éve egyfolytában ezt csinálom, tehát minden egyes nap, napi 8 órába. Valamikor ezt kitalálták, akik elkezdték hímezni, és akkor én ugyanazt csinálom.
7: 7 éve ezt csinálja, akkor csukott szemmel meg.
8: Így van. Így van.
7: Jó, köszönöm szépen, akkor megyünk tovább Marcsival. Na kapunk, mutatnak nekünk egy könyvjelzőt is. Nevét szabad elkérnem?
9: Szabó László vagyok.
7: És hogy szólíthatom?
9: Eta vagyok.
7: Eta közben csomagol, és azt mondja, hogy elővesz úgyszint egy ilyen hajdunálási könyvjelzőt, és ez hasonló technikával készül akkor, mint amit az Irén csinál. Jó, ilyet is kapok, már hát legközelebb is jövök hajdunálásra. Jó, köszönöm szépen. Követem Marcsit, és akkor megyünk tovább a műhelyben. Viszontlátásra köszönjük szépen. És mi a következő állomásunk, Marcsi?
10: Bőrdíszművesek.
7: Na nézzük akkor a bőrdíszműveseket. Ők azok, akik azokat a szép virágokat ráégetik, vagy valamilyen technikával. Jó napot kívánunk!
10: Kézzel. Kéz. Itt minden kézzel. Tehát ez nem nyomat, nem egy klisét használunk, hanem kézzel.
7: Akkor most ne haragudjanak, de muszáj ezt megértenem. Én azt hittem, hogy ezt valahogy beleégetik. Szabad jönnem kérdezni, hogy ez hogy működik? Marcsitok, ki Marcsi? Azt hittem, van még egy Marcsi. Oké. Okay. Na akkor Marcsi, az, amit a kolléganője csinál,
10: a Barbie,
7: karcolja valahogy a bőrbe a formát.
10: Ugye mi növényi cserzett marha bőrrel dolgozunk.
7: Igen.
10: Felrajzoljuk a mintát, sablonokat használunk, indigóval felrajzoljuk,
7: igen.
10: Majd pedig, mint egy bőrvágó, azzal szépen kézzel kivéssük az összes vonalat.
7: Amivel Barbie dolgozik, az leginkább engem arra emlékeztet, mint amivel a fogkövet szokták lekaparni.
10: Nem, a körömágyvágó.
7: Ja, tényleg, igaza
10: igen.
7: van.
10: Körömágyvágó, igen. Majd pedig, mikor ezt kivéstük, ez körülbelül 2 nap minimum.
7: Egy ilyen A4-es oldalon ez a minta.
10: Igen, utána bevizezzük, és elkezdjük ezzel bővíteni, hogy minél mélyebb és minél mutatósabb legyen
7: ez van
10: a minta.
7: Ez másik szerszám.
10: Mert hogy az a lényeg, hogy a minta befele menjen, és akkor fog ilyen 3D-s hatást adni.
7: Tehát, hogy ki kell vésni a bőrből azt a részt,
10: igen.
7: ami kirajzolja utána azt a
10: mélyítjük.
7: Az ilyen karcst, ami mondjuk
10: igen.
7: a magyar népmesek elején kirepül a madárkának a csőréből, és akkor ez az, amit mélyíteni kell, és nem égetik, hanem kaparják.
10: Nem, ezt mélyítjük. Ezt a sötét szint ugye festéssel érjük el. Mikor már megvan a minta és poncolunk, ez például egy poncolási technika itt benne.
7: Igen.
10: Mikor ezt így leboxoljuk, lesötétítjük, akkor utána elkezdjük ugyanezzel a bőrvágóval kiszedni, hogy kiemeljük ezeket a fehér motívumokat. És
7: mert
10: utána lesz egy ilyen nagyon szép, de ez körülbelül 1 hét munkája. Egy ilyen.
7: Barbie bőszem bólogat.
10: Igen, Barbie-nak 2 hét. Barbie ugye nagyon a tökéletességre megy. Tehát itt ugye közfoglalkoztatásban nem az van, mint kint egy vállalkozónál, tehát itt, ha 2 hétig csinál is meg valamit, nem baj, mert az tökéletes legyen.
7: De Barbie, csak egyetlen kérdést, hogy amikor ennyire aprólékos munkát végez, és otthon valakinek leszakad a gomb az ingéről, akkor azt még hajlandó otthon megvarni?
11: Meg mindent, igen.
7: Jó, akkor hagyom dolgozni, és akkor Marcsival megyünk tovább. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk.
12: Köszönjük.
1: Marcsi előre, én utána, magunk mögött csukjuk a fehér ajtót, és akkor nagyjából körbeértünk, ugye?
10: Nemezesek.
1: Nemezesek, jó. De ők a túlvégen vannak. Szalmafonókon ismét keresztül haladunk, és akkor még hátra megyünk a nemezesekhez, akiktől minket egy fehér ajtó választ el, amin egy katica bogár van. Jó napot kívánunk!
2: Vannak a nemezesek. Szalaggyapjúval, valamint gyapjúval dolgoznak, paplangyapjúval. Itt inkább a fő profil a nemeztáskák, nemeztoltartók, de ugye készítünk nemezvirágokat, például most nők napjára nemezvirágokat készítettünk, 400 darabot azt adtuk ajándékba a műfházban lévő rendezvényen megjelent vendégeknek. Most előre haladva készítünk karácsonyi gömböket, húsvéti tojásokat készítettünk, sokrétű az ő munkaterületük.
1: Na, ezt azért is akartam kérdezni, amit Marcsi mond, ez a karácsonyi gömb, szabad egyetlen kérdésre jönnöm? Hadd jöjjek, jó, Burkett Rudolf, jó napot kívánok.
9: Napot kívánok.
1: Nevét hadd kérjem el.
9: Bakos Ildikó.
1: Ildikó, azt mondja meg nekem, hogy ugye ott látok ilyen virágokat, maga meg a valamelyik ilyen Disney meséből ezt a húember figurát, az Olafot csinálja, hogy akkor itt állandó változás van abban, hogy mit kell éppen nemezelni?
9: Igen, egyediek a mintáink. Nem szoktuk ismételni a mintákat, mindig másot szoktunk rárak.
1: Várjon, én ezt most tanulom. Tehát, hogy akkor megfogja magát az anyagot, abból magát kicsíp egy gyapjút, picit, igen, a gyapjút, azt elkezdi forgatni a kezei között.
9: Kiformázom a kezembe, és akkor úgy teszem már eleve oda, és úgy lassan tővel ütöm befele, ami meg fölösleges ollóval lecsípem.
1: Világos. Most Marcsi, csak hogy tudja, van ez a tévképzet, hogy aki beszél egy rádióműsorban, az a főnök, ez nem így van. Gyarmati Péter a szerkesztő, a főnök, aki azt mondta, szeretné, hogyha én megtanulnék fonni, nem tudok, de próbálkozzunk vele, megtanít engem, vagy megpróbálhatjuk ezt?
10: Julika, ő a legjobb oktató.
1: Julika.
2: De szerintem a lányok is tudják, mert szinte mindenkit ő tökéletesített. Ugye lányok? Ne én mondjam.
1: A lányok bólogatnak. Na jó, akkor valaki jöjjön nekem mikrofont tartani, én meg megyek akkor Julikához ezzel a hétfonatú szalmával.
2: Julika, és akkor 20 métert megfor a fiatal.
10: Amit utána Manyika összeállít neki, és meg lesz a saját szalmakalapod.
1: Nagyon köszönöm a bizalmat, Julika, nekem holnap felvételem van, tehát hogy azért így dolgozzunk ezen. Na, átadom akkor a mikrofont, köszönöm szépen, megkaptam. Mi dolgom van nekem ezzel, Julika?
3: Igen? Mindig az az oldal következik, amelyről 4 szál van.
1: Igen.
3: A szélsővel megkerülöm az előtte levőt, és itt 2 szál fölött átteszem.
1: Na, várjon, akkor most megpróbálom a másik oldalra.
3: És ugyanazt csináljuk.
1: Szóval a legszélsőt megfogom, igen, átbújtatom az így. Felette lévőn, már majdnem eltörtem nagyszerű, így. Ezt visszahajtom egyszer, és 2 átbuktatom. És utána ezt ismétlem a túloldalon, miszerint 1 áthajtom, 2 elfektettem,
3: és most meg tudom csinálni. Meg kell húzni egy kicsit, hogy szép legyék. Még annyi van benne, hogy mindig úgy csináljuk, hogy itt a szélénét szépen hajtjuk tőbe, mert annál szebb lesz a széle, és ez fontos.
1: Na most a helyzet az, hogy értem. Tényleg értem. Megcsinálni nem tudom, de értem.
3: De látom, hogy érti.
1: Igen. Nekem elkezd így szélesedni, mint a piramis, de ott be kéne törnöm.
3: Így van.
1: Áthajtom rajta, és akkor ugyanezt ismétlem a túloldalon.
3: Igen, ezt végtelenségig, még nincs 20 méter.
1: Na jó, tehát akkor így mondjuk szeptemberbe felvenném a következő műsort, ha ez úgy mindenkinek megfelel. Jó. Na hát szalmafonást ígértünk az elején, ebből lett még nemezelés, hímzés, táskavarás, bőrözés, úgyhogy egy nagyon picit megtanulván azt, hogy akkor hogy kell ezt a hétfonatot fonni, vagy hogy kell ezt elkészíteni. Így köszönünk el innen Hajdunánásról, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, és a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
0: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel, hírein következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybe lépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik, számolt be a Guardian. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, így Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlton abban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek igent mondtak arra, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Idehaza a hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülész-orvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A lendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a lendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a lendő tárca vezető közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Családi okokra hivatkozva mégsem lesz országgyűlési képviselő Szécsi Zoltán. Az olimpiai bajnok vízilabdázó az országos lista 211. helyéről került volna be a Fidesz frakcióba, miután többen szintén nem vették fel mandátumokat. Közben Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője közölte, Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja Szécsi Zoltán helyett. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. A volt Pest Erzsébeti öntödében működik ezentúl a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt. Az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A csaknem 620 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. 130 éves a Víg Színház, a születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Sporttal folytatjuk, távolabb került a bronzéremtől a Zalaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Hátrányból fordítva 3-1-re nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójának nyitó mérkőzésén, és ezzel a felcsútiak 3 pontra megközelítették a tabellán a kékfehéreket. Első magyar csapatként bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a 3. számú Európai Kupa sorozat elődöntőjében, a visszavágón. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A miénk 12-8-ra kikaptak az Amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. A magyar férfi válogatott bejutott a legjobb 32 közé. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagydíjon, így holnap ő indulhat az éről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a 2. helyen a Mercedes-szel, és a 3. helyről a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Jelenleg 10 és 16 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-16 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borultájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló többnyire napos idő várható holnap is, eső nem lesz. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjjel általában 0+6 fok várható, majd holnap, azaz szombat délután 19-24 fok valószínű.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a mesékről fogunk beszélgetni. Én Panna vagyok, és itt van velem
1: Kristóf, Leon,
2: Toncsi,
3: Ambrus,
4: Dávid
5: és Titi.
2: Szerintem, ami fontos, hogy egy gyerek egy meséből megkapja, mint tanulság, hogy próbáljon meg minél több jobbat adni az embereknek, és cserébe ő is jót kap vissza. Ez a való életben nem feltétlenül igaz, de jó, hogyha egy pozitív kép alakul ki erről egy kisgyerek szemében. És szerintem nagyon fontos, hogy az emberi kapcsolatokat ezzel ápolni tudja, vagy ezt megtanulja.
3: Nekem a mesék mindig a képzelővilágról szólnak, arról, hogy van önálló gondolatom, és van képzelőerőm, vannak ideájaim, amikre mindig gondolhatok, és nem baj, hogyha nem lesznek valóságosak, de értékesek számomra ettől függetlenül.
1: Szerintem a meséknek az egyik alapvető tulajdonsága volt régen, hogy mivel szöveggel mondták, nem volt régebben képi hozzáadott tartalom, ezért a gyereknek vagy a felnőttnek el kellett képzelni a történetet, a képi világot hozzá kellett magának adnia, ezzel segítve a megértését, és egy másik fontos szempontja a meséknek szerintem, hogy kell lenniük egy tanulságnak.
3: Minden népnél majd, hogy nem ugyanaz a tanulság, és hogy ezek az alapok, ezek a legfontosabb dolgok, a legfontosabb üzenet, egy ilyen erkölcsi alapvetéseket.
6: Nektek melyik a kedvenc kiskori mesétek?
7: Nekem a Matuka kalandjai. Ez olyan, hogy azt még most is tisztán emlékszem. 6 évesen a óvoda után hazajöttem, és megkértem anyumat, hogy kapcsolja be a Matuka kalandjait a tévén, szóval az megmaradt nekem nagyon, és nagyon szeretem még most is.
2: Hát, ha ilyen tévés mesékről van szó, akkor nekem a Jake és a Klassz kalózkölykök. Azt nem tudom, hogy én milyen generáció vagyok, ezt kinézte.
8: Fogalmam sincs, hogy azt mondta, egy kicsit le tudnád írni.
2: Az a lényeg, hogy benne van Hukk kapitány, és ilyen kis kalózok, akik mindig megállítják Hukk kapitány gonoszkodásait.
8: Akkor kb. Ilyen Pán Péter?
2: Igen, Pán Péter is benne van.
6: Én nagyon sokat néztem kisgyerekként a Hupikék törpikéket, de még a régi klasszikus, nem a felújítottat. Nézegettem időnként ilyen nagyon-nagyon régi rajzfilmeket is, meséket, Frakka macska, Kréme és társai, Mézga család, meg volt egy mesecsatorna, amit otthon nem nézhettünk, csak hogyha nagyszülőknél voltunk, és annak a műsorát néztem sokat még.
7: És mi volt?
6: Olyanok mentek ott, hogy Thunderman család,
2: Lármás család,
6: és Down.
7: Oh my god, ezeket nagyon-nagyon imádtam.
6: Tényleg az is volt.
7: Nekünk, amit nem engedtek, hogy nézzünk, az a Tini Titánok volt, ezt nem engedték, hogy nézzük
8: nekünk
7: otthon.
8: Se engedték.
2: Nekem se engedték.
7: Mert azt mondta anyukám, hogy az a butáknak való az a műsor.
2: Igen, hogy semmit nem tanít.
8: Leon, te mit néztél gyerekként?
1: Én nem néztem gyerekként tévét, vagy nagyon keveset, főleg mesecsatornákat néztem, ott, ahogy a Toncsi is mondta, a Jack és a kis kalózkölykök maradt meg nekem, de én elsősorban olvastam gyerekkoromban.
8: Az én kedvencem a Lolka Bolka volt, és a Kisvakond, és akkor Leon, milyen meséket olvastak neked, vagy te milyen meséket olvastál?
1: Olvasott mesékből főként magyar népmesék voltak, és gyerekként is elkezdtem érdeklődni a tudományos ismeretterjesztő művek után, így főként magamnak olvastam ezeket, és különböző mese helyzetekbe és történetekbe ágyazott tudományos ismeretterjesztést olvastam.
8: Ezt így kb. Hány éves korodba kell elképzelni?
1: Körülbelül 8 éves koromtól olvasok fizikai tankönyveket és különböző meséket. Az egyik legrégebbi, amire emlékszem és nagyon megragadott, az Karácsonyi Rezső Egy a valóság s ezer a ruhája című gyermekregény, ifjúsági regény.
2: És Leon, mondtad, hogy 8 éves korod óta olvasol ilyeneket, és előtte nem néztél semmilyen mesét, vagy nem olvastak neked a szüleid?
1: Magyar népmeséket olvastak, és fejből meséltek főként.
6: Magyar népmesét nekünk is olvastak, de mi néztünk is magyar népmesét.
8: Melyik a kedvenced?
6: Talán van egy, csak nem tudom, mi a címe.
2: Volt ez a enged ki, vegyem a vizet, amikor a
6: kisgörös gyémánt fél krajcárja, igen.
7: Ez jó.
6: Az is jó.
7: És meg a kőleves.
6: Az is, de jó. Viszont van egy sírma, amitől nem vonatkoztat el.
1: Tehát a szegény ember három gyerekével az...
8: Király lesz a mese végére.
1: Így van.
4: És általában a legfiatalabb az, aki mindig megkapja a jutalmat.
1: Én amúgy ezért régen nagyon irigy és dühös voltam, mert lehet, hogy ezt legkisebbként jó hallani, de én legidősebbként sokat gondolkoztam akkor azon, hogy mit vétett az a másik kettő, hogy nekik soha nem volt szerencséjük.
5: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
4: Rengetegszer jártunk könyvtárba, és nagyon szerettem, amikor még kisebb voltam, akkor ilyen hercegnős könyveket, ilyen Disney könyveket imádtam nézni.
8: És ki a kedvenc hercegnőd?
4: Aranyhaj.
1: Könyvtárba mi is sokat jártunk, mikor még kisebbek voltunk a tesóimmal. Én akkor nagyon rákattantam az Európi naplójára, és nagyon sokat olvastam. Ezt a szüleim nem mindig nézték jó szemmel, hogy csak azt kölcsönözök ki, és semmi mást. Ebből volt néha konfliktus, vagy legalábbis affér a szülőkkel, de mindig sikerült helyrehozni, és szerintem az első 15 részt elolvastam, utána már nem tudtam követni.
7: Én is ugyanúgy nagyon-nagyon sokat olvastam a Roppi naplóját, és igazából szerintem sokaknak azért volt ennyire egy szerethető és könnyed olvasmány, mert nagyon egyszerű volt a történet, és kicsit így hasonlította az ilyen mindennapi életre. Szóval iskolába ment a karakter, összeveszett a tesójával a karakter, és ez nagyon-nagyon sokunknak ez ugyanilyen mindennapos dolog volt.
1: Igen, sokkal közvetlenebb volt szerintem is, és emiatt befogadhatóbbá vált nekünk fiatalabbak számára is.
7: Igen, például szerintem ezért nem tudtam elolvasni a Harry Pottert, meg a többit, ilyen fantasy rovatot, hanem inkább sikerült az egy Roppi naplójának az összes részét. Három napos gyorsasággal faltam a könyveket, volt egy olyan időszakom, hogy vettünk egy könyvet a könyvesboltba, elolvastam, és az, azt hiszem az 5 napos visszavételi határidő előtt, könyvet anyáikkal, és akkor visszavitt könyvet, hogy hát elvittük a szülinapra, de a gyereknek már megvolt ez a könyv, és kaptam egy új könyvet.
8: Engem az Anna Peti Gergő érte.
1: Jó, de az mindenki.
2: Egyébként én nem nagyon értem, hogy miről van szó, mi ez az Anna Peti Gergő.
7: Házi feladat, hogy hazaérsz és elolvasod.
8: Az alapsztori, hogy van három gyerek, és akkor az ő mindennapi életüket meséli el. Tehát, hogy ami otthon is megtörténhet, és mivel ez a három gyerek...
7: És gondolom amúgy a zíró hölgynek ez a való élete.
8: Igen, igen.
4: Ez
8: tehát
4: a való élete.
8: A saját három gyerekéről mintázta a karaktereket, és aztán még a nevük is ugyanaz.
4: Igen, és még fénykép is van minden könyv, minden ilyen...
7: Ja, igen, igen, mindegyiknek
4: mindegyik fejezetnek a végén van egy fényképe.
8: Ez én kedvenc részem is az volt, amikor a gyerekek nem szerettek hajat mosni, akkor az anyuk beültette őket a kádba, és a samponnal mindenféle állatfigurákat rakott ki a fejükre, és az szerintem nagyon vicces volt, mert utána, mivel mi se szerettünk hajat mosni a hugammal, ezért utána anya is megpróbálta ezt a módszert, és nálunk bevált.
5: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
8: Nekem nagyon sokat meséltek gyerekként fejből a szüleim, és mindig volt egy elem, ami visszatért általában. Nektek volt-e ilyen elem, és meséltek-e a szüleitek?
7: Igen. Nekem mindig benne kellett lenni az összes mesében a két pupu tevének, aminek az egyik pupjában almalé, a másikban pedig rántott hús van. Mert gyerekként nagyon szerettem az almalevet, meg a rántott húsit, ez nem változott. Amúgy azért teve, mert a kórház, ahol születtem, az az állatkertre nézett, és a kórházi szoba az meg a tevékre. És hát ezért imádom a tevéket, és mindig benne kellett lenni, és arról szólt, hogy én ott bandukolok a tevékkel, és hogy mi történik velünk a Budapesten, meg megyek vele a sivatagban a tevével, és hogyha megéhezünk, akkor a púpját felvágjuk, és kivesszük belőle a rántott húsit, meg a almalevet.
2: Nekem is nagyon sokat meséltek a szüleim, sokszor könyvből vagy fejből, de inkább fejből. És egy visszatérő mese volt, amit anyukámnak minden este el kellett mondania. Kiskorunkban még nem nagyon esett le, de mikor nagyobbak lettünk, akkor egyre többet kértük, hogy a születés történetünket meséljék el. és 2-3 évesen még nem esett le, hogy ez rólunk szól, és akkor elkezdte, hogy volt egy anyuka, meg egy apuka, akik az anyuka terhes lett, és akkor a kislány ő túl hamar jött, valamiért neki ott rossz volt, és akkor elkezdte a születéstörténetünket, hogy hogy vitt el a mentő, milyen volt a kórházba, mi van a kislánnyal, és ez ugye a később években esett le, hogy ez amúgy rólam szól. És akkor egyre többször kértük, hogy meséld el, anya, meséld el, vagy az öcsém születési történetét.
6: A születéstörténet nálunk is nagyon gyakran előjött, bár kicsit másképp, mert ott mindig mi kértük, nek ez a rész, ez mindig anyukámra jutott, és amikor meg ki kellett találni,

0: nálunk nem a születéstörténetet mesélte el az anyukánk, hanem általában az aznapunkat az ébredéstől a lefekvésig mesélte el. Ő úgy gondolta, hogy ha végig gondolod a napodat, az segít az elalvásban. Ez valószínűleg bevált, mert a mesék végére nem emlékszem, úgyhogy sikerült találni egy jó altató módszert.
1: Nálunk inkább könyvből mesélték, mint fejből, mivel én nagyon szerettem nézni a könyveknek a színes lapjait vagy képeit, és én nagyon kedveltem az Arany Jánostól a Családi Kör című verset, azt nagyon szerettem régen hallgatni, és megvan nekünk képeskönyvben, így én azt szerettem nézegetni is a képeket hozzá.
0: Ha már felmerült itt többféle mesélési mód, esetleg diáról.
2: A dia vetítő, úristen, mennyi diánk van otthon, nagyon sok, és mindig vetítettünk, és pont a múlt héten beszéltük a húgommal, hogy mi lenne, ha most is dia vetítőznénk egyet, majd a hétvégén. Tehát a hófehérkét én például először a dia vetítőn láttam, és nagyon ijesztő volt, én nagyon féltem a hófehérkétől. A másik, ami a legnagyobb traumát okozta szerintem egész életem, és ugyanígy diavetítésen láttam először, az a Pál utcai fiúk volt, mert anya úgy gondolta, hogy ez jó lesz negyedikes gyerekeknek felolvasni, úgyhogy én negyedikes voltam, a húgom meg másodikos, és már a harmadik oldal után bőgtünk, pedig nem történt még semmi sem, tehát hogy nem értünk el a végére a nemecsek haláláig, és amikor meghaltam, úgy az volt az első momentum, amikor mi így a halállal találkoztunk. Valahogy akkor vagy előtte, vagy utána halt meg a nagypapánk, és akkor ezért anya úgy gondolta, hogy akkor, mivel picik vagyunk, ez azért jobb ilyen traumafeldolgozás, hogy olyanokról hallani, akik ugyanezt történik. És akkor utána mondtam is anyának, hogy most egy darabig nem meséljünk esti mesét, aztán utána visszatértünk.
3: Nálunk nem az a diavetítés volt, ami ment, hanem mi CD-ről néztük a meséket. Nem tudom, ki ismeri a Voltot, az egy ilyen kutyáról szól, és azt mindig csak ott néztem, vagy ilyen hasonló meséket, amiket említettetek, és ez mindig nagyon jó volt, hogy elővettük a CD-t, és akkor betettük, vagy mondókákat tettünk be, és az nagyon-nagyon jó volt, mindig iskola után az öcsémmel csak leültünk, hallgattuk őket, néztük a meséket.
2: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak, minden pénteken.
4: Ti milyen mesekarakterek lettetek volna?
5: Én biztos, hogy az a karakter lettem volna, aki megkapja ezeket a szuper eszközöket és képességeket, mint a hétmérföldes csizma, a láthatatlanná tévő köpeny, vagy ehhez hasonlók. De egy konkrét karaktert most nem tudnék mondani hirtelen.
3: Én hófehérke lettem volna nagyon szívesen. Törpék kis házában nagyon jól ellettem volna, aztán megkaptam volna a herceget, de nem ettem volna meg az almát, mert gondoltam volna, hogy nem lehet. Nagyon bele tudtam élni magam abban a szerepbe.
1: Én aranyhaj lettem volna, mivel nekem nagyon tetszett kicsiként, hogy olyan hosszú volt a haja, és hogy varázs erejével meg lehetett gyógyítani még a halálos sérülést is. És szerintem ez egy olyan erő, én azt gondoltam, hogy ez egy olyan erő, ami fantasztikus lenne, ha megkaphatnám.
2: Én Ariel lettem volna, nekem Ariel a kedvenc Disney hercegnőm, azért, mert feláldozza a legnagyobb kincsét a szerelemért. Amúgy nagyon sok buktatója van ennek a mesének, mert nem áldozom fel egy fiú miatt a hangomat, akit egy órája láttam. Ez is ilyen kettőség, amiben már nyilván csak utólag felnőttebb fejjel gondol bele az ember, de nekem az nagyon tetszett, mert én nagyon szerettem énekelni, és beszélni is, és az, hogy elveszik a hangomat, az engem így megrendített volna, de közben meg ott van a másik fele, hogy de megtalálta az igaz szerelmet.
3: Én legszívesebben szerintem Elza lettem volna, mert annyiszor álmodtam azt, hogy én vagyok Elza, és jégpalotát építek magamnak, és ez annyira tetszett az a képesség, hogy ő így tud varázsolni, meg így kicsikén nagyon egy ilyen példaképszerű volt, hogy ő elég önálló volt, és akkor magas sarkúba járt, és én is elképzeltem, hogy én majd ilyen akarok lenni, hogyha felnövök, így magas sarkúba majd megyek, és én megmondom majd a tutit, és ez nagyon tetszett.
6: Én vagy kisvakon, vagy süsű szerettem volna lenni. Szerintem a süsű az egyik legreálisabb karakter, akivel szerintem nagyon sokan tudnak azonosulni süsűvel, hogy hát nem olyan, mint a többi sárkány, de hát azért

0: Üssüssü, hát ő különleges. És kis vakond, hát az a legkomolyabb vakond. És néha nagyon szeretnék kis vakond lenni.
1: Amúgy nagyon kis vakond vibe-okat adsz.
0: Köszönöm, ez most egy jó vagy rossz dolog.
2: Miért szeretnék kis vakond lenni?
0: Mert a kis vakond mindenkivel kijön. Kis vakond az olyan, hogy így lemegy az utcán, és akkor így mindenkinek köszön. Szóval, hogy elmegy a virágárus mellett, köszön a virágárusnak, elmegy a öregnéni mellett, köszön az öregnéninek, és így én így képzelem el a kis vakondot, hogy ilyen egy csomag pozitivitás.
1: És mindenki szereti.
0: És mindenki szereti. Szóval nem csak ő szeret mindenkit, hanem mindenki is szereti őt. Ez annyira egy szép dolog, ez nagyon jól megcsinálták a csehek.
3: Volt olyan mese, amitől ti féltetek?
4: Olyan mese nem volt, de ahogy Dávid mondta a Süsi a sárkányt, nekem volt ott egy epizód, amit nagyon nem szerettem. Nem azt mondom, hogy féltem tőle, de nagyon nem szerettem, és azt mindig el kellett tekerni, és azt soha nem szerettem megnézni. Az az volt, amikor Süsinek csapdát állítottak, és ő beleesett. És ezt nagyon nem szerettem.
5: Nekem az a mese, amit féltem, igazából ez egy jelenet volt egy mesében, a jégvarázsban, amikor a hóóriás megjelenik. Én nagyon féltem tőle, és mivel le akartam küzdeni a félelmemet, így volt, hogy egy egész nap reggeltől estig csak a jégvarázs néztem, hogy leküzdjem a félelmemet a hóóriás iránt.
0: És sikerült.
5: Igen, sikerült.
6: Ahogy Kristóf mondta, nálam is főként az okozott problémát, hogy nyomasztó volt, nekem a kincskereső kisködben maradt meg, hogy az egész történeten át egy lassú, fekete, hömpölygő felhő érzése van az olvasónak. A másik a Pál utcai fiúknak a legvége, amikor Nemecsek meghal, őt nagyon sajnáltam, nem is olvastam újra egyiket se, és van egy mű, amit megfilmesítettek, ez a Narnia krónikája, ezt hittan házi feladatként meg kellett nézni, és amikor megnéztem a legvégén, elsírtam magamat, amikor az egér egy óceánon meglátogatta a túlvilágon az apját. Ez a három történet, ami a mai napig megmaradt bennem, mint nem élném újra szívesen.
3: Egyébként, hogyha belegondoltok a mesékbe, rengeteget játszanak az érzelmekkel, a gyereknek az érzelmével. Például az Oroszlán királynak van az a jelenet, amikor ugyebár meghal a főszereplőnek az apja.
0: Igen.
3: És ez először úgy lett megcsinálva, és úgy vetítették le a tesztvetítésen, hogy a gyerekek elsírták magukat, mert annyira, talán vér is volt talán, de a lényeg, hogy annyira meghatotta őket, és annyira hatott rájuk. És hogy valahol az összes mesének az a lényege, és valahol ez az egyik fő eleme, hogy ez gyerek érzelmeivel játszik.
0: Igen.
3: Hasson rá. Kell egy negatív karakter a legtöbb mesébe.
4: Kell negatív karakter, de én nagyon nem értek egyet azzal, hogy a kisgyereknek az érzéseivel úgy kell játszani, hogy az ilyen filmeken megrikkatjuk őket.
3: De te azt mondod, Kristóf, hogy akkor a világnak a negatív részével nem kell mindenképpen korán megismerkedni?
4: Nem, ne sarkítsd ki. Lehet negatív része, sőt, legyen is, meg kevésbé vidám, meg boldog része, lehet olyan, ami elkeserítő, de ne az legyen már a fő szempont, hogy a kisgyerek a vetítésen elsírja magát.
1: Nekem, ami nagyon rossz érzéseket keltett, vagy amit nem szerettem, nem kimondottam feltemtőre, de a jégvarázsba, amikor Olaf elkezd olvadni, azt mindig át kellett tekerni, mert én azt nem bírtam nézni, hogy Olaf elkezdett olvadni, és akkor ott Anna vigasztalja. Hát az, ami borzasztó volt. Azt soha nem bírtam végignézni sírás nélkül, szóval anyukám még már nem is engedték a végén, hogy nézzem a jégvarást.
3: Szerintetek például a szülőnek van felelőssége abban, hogy akkor milyen mesét olvas és hagyja, hogy nézzen a gyerek? Mert hogy van azért ennek jövőben hatása.
1: Szerintem az a legjobb, hogyha még nyilván kisebb korba nem animációs vagy tévébeli meséket kezd el nézni egy kisgyerek, hanem engedik, hogy szárnyaljon a fantáziája. Hogyha meséli, könyvből olvassák, akkor elképzeli az óperenciás tengert, látja a lelki szemei előtt. Sokkal jobb, mint hogyha egy tévébe, vagy DVD-n, vagy bárhol ott van neki, és nincsen azzal teendője, nem tudja elképzelni, és ebben a szülőknek, tehát ezzel kapcsolatban a szülőkön hatalmas a felelősség, hogy milyen meséket nézetnek, vagy olvasnak a gyereknek. Tehát a tanítómesék nyilván, amikről korábban is beszéltünk, szerintem azok a legjobbak. Ezzel a hétköznapokra is felkészítik a gyerekeket, és közben még engedik is, hogy a fantáziájuk kibontakozzon, és egyedül elképzeljék, ne egy adott dolgot lássanak.
5: Egyetértek Toncsival, mivel szerintem ez nagyon fontos, hogy a szülőnek legyen beleszólása, hogy mit néz a gyerek, mivel a kisebb gyerekek még nem tudják, hogy milyen mese nekik való, vagy mi nem. És szerintem ez meghatározza igazából a jellemét is később, hogy mit látott gyerekkorában, mert akkor már ahhoz tud úgy alkalmazkodni. Mert nálunk észrevettem, hogy az én öcsém, aki még kisebb, ő már olyan meséket látott ilyen 3 éves korában, amiket mi akkoriban néztünk, szóval azok azért eléggé durvák voltak, és ő simán viselte, de szerintem azért ez nem volt a legjobb ötlet.
4: Egyet tudok érteni veletek, lányok, mert nálunk is nagyon szigorúan szabályozták azt, hogy milyen meséket nézhetünk, főleg ovisként, de aztán, ahogy ez a szigor egyre jobban lazult, úgy egyre több mindent ismertünk meg, de ennek ellenére én például még elég sokáig éreztem azt, hogy nagyon ma már alapműveltségnek számító film, például Disney filmeket sokkal később láttam.
0: Sziasztok! Ez volt a Válaszutak. Ma a mesékről beszélgettünk. Én Dávid vagyok, és itt volt velem.
5: Titi,
2: Anna,
4: Kristóf,
6: Leon,
3: Ambrus
1: és Toncsi.
4: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a MediaClick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és Szendrei Edit, a hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok.
7: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Pakson FM 92. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár vagyok, az este műsor mai házigazdája. Vendégem Kovács Attila.

0: annyira nem is létezik, hanem cipészmester, viszont ezt a szójátékot én ezt magamévá tettem, megkülönböztetendő egy picit magam a kollégáktól, és miért is. És akkor rátérnék ezekre a versenyekre, mert mivel ez az érdeklődés bennem volt, édesapám hívta fel a figyelmemet ezekre a versenyekre, ami leginkább Németországban volt, ez az 50-es években valamikor elkezdődött. Ő elkezdett járni ezekre a versenyekre, nagyon sikeres volt, de ő ezt nagyon jól titkolta. Ott sokat nyert, kitette itthon az aranyérmeit, meg az okleveleit a falra, és utána folytatta a munkáit, nem publikálta. És aztán én elkísértem egy ilyen rendezvényre, amikor ő a négy pár cipőjével, amit nevezett, négy aranyérmet hozott el, és akkor engem is megérintett ennek a hangulata, és elkezdtem 2007-ben versenyezni. Ez a verseny 3 évente van, és 2010-től minden harmadik évben részt vettem ezen a versenyen, és 2010-től egészen a mai napig a mezőnynek a legeredményesebb versenyzője voltam, illetve vagyok, de nem csak nemzetközi vizeken, hanem itthon is több pályázaton, elsősorban népművészeti területen, többszörös magyar kézműves remek díjazott, és egyéb díjakat bitorlok, hogy így mondjam, és ezek vittek odáig, hogy természetesen van mesterlevelem, de tehát nem jogtalanul használom a mester címet, de egy kicsit megkülönböztetendő magamat használom ezt a mestercipész kifejezést.
1: És hogy kötnéd össze azt a mestercipészséget, hogy általában a kézművességgel? Csak a népművészetet említetted, de mondjuk, hogyha általánosabban fogalmazunk a kézművesség, mert ugye kézműipari alelnök is vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, mi mindent foglalnál még ebbe bele, mert nyilván ez egyik része valószínű a cipőmesterség, a
0: igen,
1: cipőtudomány, de mi tartozik még a kézművességbe, vagy ez miért kézművesség, azért meg kézzel csinálod?
0: Manapság már nagyon sokan használják a kézműves kifejezést, nagyon sokszor marketing fogás ez, talán kicsit megkülönböztessék a termékeiket általános termékektől, sokszor meg is mosolygom, amikor mondanak ilyeneket, hogy kézműves lekmár, meg kézműves rétes, meg kézműves, nem is tudom, fagylalt. Hát mi is lenne más, hát csak kézzel készült. De a kézművesség azért ettől komolyabb is, sokkal több is. Ugye nagyon sok szakma van. Régebben hagyományosan, ugye akár nézünk egy asztalost, egy bádogost, egy épületbádogost, egy kőművest, de nagyon sok minden más területen is. Ugye ott voltak a könnyűipari szakmák, a szabók, a cipőkészítők, a kesztyűsök, a táskások, a divattervezők, hogy csak az én szakmám felé is mutassak egy-két példát, de hát rengeteg ilyen dolog van. És sajnos a kézművesség, mint olyan általánosságban lehet mondani, hogy egyre inkább kikopik a világunkból, sajnos. Ugye a digitális világot élünk, egyre inkább a számítógép, az okos eszközök uralják az életünket. Ez nagyon jó, mert az életünk felgyorsult, enélkül már szinte elképzelhetetlen, és nagyon sok területen segíti az életünket, de ugyanakkor nagyon szükségünk van a kézművességre. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy ki kellene festeni a lakást, és kellene egy jó szobafestő, vagy tehát egy festő, aki ott van, amikor mondja, jól csinálja meg a dolgát,
1: és kifizethető,
0: nem hagy maga után rumlit és koszt, tehát hogy nagyon sok területen mondhatnám azt, hogy szükségünk van egy jó vízszerelőre, egy szolgáltatásra, egy asztalosra, egy valaki, aki a szoknyát felhajtja, a cipőt megjavítja, vagy adott esetben újat készít, de egyre kevesebben vagyunk, ezt lehet látni, hogyha végig sétálunk az utcán, hogy már azok a régi kis boltocskák, meg butikok, igen, azok, meg szolgáltatások egyre inkább eltűnnek.
1: Mit gondolsz, hogy ez mennyire függ azzal össze, hogy ezek a módszerek, amiket emlegettél, ugye a tömeggyártás, a futószalaggyártás, a digitalizációnak a termelékenység növelő hatása, hogy ugye gyorsabban többet lehet előállítani. Ez mennyire függ azzal össze, hogy így aztán olcsóbb is lesz, kézműves termék meg drágább. Van-e piaci kereslet? Tehát nem az-e a gond, hogy az ember

0: már nem tudják, nem akarják megfizetni a kézműves termékeket.
1: Hát nagyon érdekes ez, talán egy kicsit visszamennék akár egészen az ipari forradalomig, ez 1850-es évekig, amikor megjelentek a gyárak, és akkor az akkori iparosokat megpróbálták a gyáros termékekkel kiváltani. Akkoriban még úgy tudtak eladni gyári terméket, hogy azt mondták, hogy ezt vedd, mert ez ugyanolyan jó, mint az, amit az a kisiparos megcsinált, mert ugyanolyan anyagból volt csinálva, meg jól volt megcsinálva, de a gyárba értelemszerűen sokkal többet lehetett előállítani rövidebb idő alatt. Igen ám, de aztán felgyorsult a világunk, jött a divat, és rájöttek arra is, hogy hát a gyárakból jönnek ám kifele a termékek, tehát hogyha ez is ugyanolyan tartós lesz, mint amit az a kisiparos csinál, akkor 10 évig nem kell cipőt vennie, akkor majd 2 év múlva bezárhatjuk a gyárat, mert nem lesz kinek eladni cipőt. Tehát
0: rontották szépen
1: azt
0: a minőséget,
1: hogy folyamatosan a minőséget rontották, akár az anyagminőséggel, vagy más anyagokat használtak, más technológiákat, illetve a divat is belejátszott, hogy annyira gyorsan változott, eleinte nem változott ilyen gyorsan ám a divat, mint a 5 évente, 3 évente, aztán most már évente, már szezononként változik minden, és hiába még adott esetben lehet, hogy jó lenne, de ki kell dobni, mert már nem divatos, és akkor ez így nem jó. Úgyhogy mi kézművesek, én azt mondom, hogy ez a digitalizáció nagyon jó, de nekünk ez a kézművesség szempontjából nem jó. Egyetlen egy jó hatása van, hogy az a kevés mester, aki még megvan, ezek a fehér hollók, az ő munkájuknak a munkájuk felértékelődik. Tehát, ahogy te is mondtad, ezek a kézmestermékek drágábbak, nyilván a ráfordított idő, a szaktudás és az a gondos munka ezeknek. Úgy szoktam mondani, hogy ezeknek a termékeknek lelke van, hiszen az a mester sok órán keresztül foglalkozik vele, mint egy gyermeket, ahogy nevel az ember, ugyanúgy szépen lassan formálódik kezek között az a darab, és a végén lesz belőle egy remek mű.
0: És kibújik belőle a közgazdász, hogy egy ilyen csodacipő, ha elromlik már, vagy elkopik, vissza lehet valahogy forgatni, hogy ez a körforgásos gazdaság gondolat, hogy fel lehet még az benne lévő anyagot valamire használni, vagy ez nem érvényes, ez a körforgásosság?
1: Hát én ezt a körforgást egy kicsit másként szemlélem, tehát ugye a társadalmunk jelenleg, ahogy te is mondtad, ez a fogyasztói társadalom mindig arra inspirál minket, hogy vegyünk, dobd el, vegyél másikat. Na most a kézművesek, például én is, amit készítek, ezek a lábelik minimum 10 évre vannak tervezve, nem úgy, mint a háztartási gépnél ráírja, hogy 6 évre van tervezve, és akkor utána...
0: És amíg lejár a szabatosság, akkor elromlik. De várjál, és az alatt nincs divatváltozás? Még mindig úgy gondolod, hogy 10 év múlva is az...
1: Én férfi cipőkkel foglalkozom elsősorban, ott egy kicsit lassabb a divat, és van egy mindig elegáns, nem azt mondom, hogy konzervatív, hanem egy hagyományos, az üzleti életben is, illetve a férfiak, mondjuk úgy, hogy egy úriember megjelenésénél nagyon fontos, hogy egy olyan értékálló és időt álló, mégis egy picit mai legyen, de az nem olyan gyorsan változik. Én azt gondolom, hogy a 10 évet simán ki lehet abban húzni, és akkor 10 évig megvan oldva, de attól óvnék minden férfi társamat, hogy egy cipővel gondolkodjon 10 évig, tehát én azt szeretném, hogy minél több legyen neki, csak minden ruhájához megfelelő, akár színben, fazonban és funkcióban is, ugyanúgy, mint a hölgyeknél, hogy van magas sarkú, alacsonyabb sarkú, ilyen színű, olyan színű szandál, zárt, nyitott. Úgyhogy nekünk is ezt így kell, mert én nagyon büszke vagyok, amikor mellettem a kedvesem nagyon szépen fel van öltözve, tip-top, ruhájához illő cipő, táska, stb.
0: Neki csinálsz ezek szerint cipőt? Mert mondtad,
1: igen,
0: hogy
1: készítek, de vajon ő mit gondol rólunk, hogy mi is megfelelően választékosan vagyunk felöltözve? Hogyha egy férfi társamnak csak mondjuk az az egy fekete vagy barna cipője van, amiben dolgozni jár és kutyát sétáltatni, és hogyha valahova menni kell egy picit megfényesítés, akkor abban megy el a rendezvényre is, az nem annyira jó.
0: Előbb mondtál egy fontos dolgot, arra szeretnék visszatérni, azt mondtad, hogy remek művekről van szó, az embert a lelkét is belerakja, az érzelmeit is belerakja. Hagy idézek egy érdekes mondást. Hova kellene lennünk, ha az Isten a munkára való képességet megvonná tőlünk, mondta Jedlik Ányos, aki ugye bencés rendbeli szerzetes volt, természettudós, elektromágnesességgel, dinavóval, és még a szódavízzel is foglalkozott. Ugye most az jutott eszembe, hogy ha te ma egy gyerekkel találkozol, el tudod neki mondani azt, hogy ha ő nem csak a számítógépet nézi, meg a mobiltelefon, hanem a kezével valamit alkot, az boldogság forrás, annak értelme van? Kicsit erre ráhangulodva, erre a Jednik Ányosos gondolatra.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Nekem 4 gyerekem van, az első 2-nél nem éltem át ezt a problémát, de a második 2-nél igen, hogy a digitális eszközök annyira lekötik a gyerekeket, hogy nagyon nehéz kimozdítani őket. Tehát nem tudom kiküldeni az udvarra, vagy rávenni szinte, hogy valamit csináljon, mert hogy annyira rabul ejti a számítógép, a tablet, a telefon. De abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, és kijön velem a kertbe egy kicsit, akár ott a kertben rendezkedni, vagy a műhelybe fúrunk, faragunk fából, vagy bőrrel dolgozunk, akkor azt látom, hogy ragyog az arcuk. Tehát a gyerekeknek, és nem csak a gyerekeknek, felnőttekről is, azt kell mondjam, hogy sajnos egy lelketlen világban élünk, mert nagyon sokan a számítógép előtt töltik az egész napukat, és hiányzik az a fajta sikerélmény, amit az alkotás öröme ad az embernek. Tehát én azt mindenkinek nagyon tanácsolom, hogy próbálja meg saját magát egy kicsit bármilyen területen, hogy a kezével valamit csináljon, és azt látni, hogy hogyan alakul a keze alatt valami, és abból aztán lesz egy tárgy, most teljesen mindegy, hogy bőr, agyag, fa, vagy egyszerűen csak egy hímzés, az egy nagyszerű dolog, amikor a végén az ember az asztalra leteszi, és azt mondja, hogy ezt én csináltam a két kezemmel. És azt a boldogságot, ezt nem lehet semmihez se hasonlítani.
0: És ezt úgy látod, hogy a gyereket el lehet ebbe az irányba vinni, hogyha egy ilyen környezetben van, egy ilyen fajta impulzus kap otthon, vagy bárhol?
1: Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket minél kisebb korban meg kell ismertetni különböző kézműves tevékenységekkel, mert ezek a dolgok beépülnek, nem fogja elfelejteni a gyerek, emlékezni fog rá felnőtt korában is, hogy milyen jó volt, amikor a Józsi bácsival, vagy a Gizike nénivel ezt, vagy azt csináltuk, vagy igen. Tehát nem biztos az, hogy akkor rögtön, vagy rögtön pályaválasztásnál ez kijön, de nagyon sokszor egyébként előjön, vagy előkerülhet, de később felnőtt korba ezek az emlékek visszajönnek, és amikor úgy érzi az ember, hogy telítődött, akkor van mihez nyúlni. Felhívnak informatikus mérnök, hogy egyszerűen segítsen, felhív, hogy szeretném megtanulni ezt a szakmát. Hát mondom, azért ez nem úgy megy egy-két hét alatt, és már tudunk cipőt csinálni, de mondta, hogy akkor legalább hadd jöjjön el, mert valamit úgy érzi, hogy muszáj csinálnia a kezével, mert teljesen ott van bezárva egy irodába, ki van égve, szüksége van ahhoz, hogy valami manuálisan történjen. Mert úgy érzi, hogy haszontalan a keze. Mire való, csak azért, hogy nyomkodja a gombokat. És hát próbálok segíteni, de hát ugye a miénk nem egy tanműhely, de erre nagyon nagy szükség van. Kell, hogy az emberek egy kicsit visszataláljanak valamilyen olyan hobbit, vagy olyan területet találjanak, amivel, tehát ne csak az agyunkkal dolgozunk, hanem a kezünkkel is, a testünkkel.
0: Vigyázni kell azért a szélsőségekkel. Én tudok olyan iskoláról, ahol a gyerekeknek megtiltották, hogy papírt és szeruzát vagy tollat vigyenek be, csak számítógéppel, laptoppal, tablettel szabad menniük. Azért nem értek hozzá, de hallottam, hogy a kézi tevékenység az az agynak, az agy fejlődésének, az idegrendszer fejlődésének is jót tesz. Tehát akkor te is úgy érzékeled, ugye, hogy a kézműpar bár lehet, hogy gondokkal néz szembe, de nagyon nagy szükség van rá, hogy megmaradjon, hiszen az emberi boldogság forrása, az önmegvalósítás forrása az, hogy ne fásuljunk bele ilyen mindenféle gépies tevékenységbe, abban is segít.
1: Igen, és én azt szeretném még talán végezetül mondani, hogy azt látom, hogy attól függetlenül, hogy felgyorsult az élet körülöttünk, lesznek szakmák, amik egyszerűen nem tudunk mit tenni, el fognak tűnni. De nagyon sok nem szakmaként fog fennmaradni, hanem talán egy művészeti ágként, egy önkifejezési művészeti ágként. Elképzelhető az is, hogy ez az én területem, a kézműves cipőkészítés, ez is egyfajta művészet lesz a végén valamikor. Én úgy gondolom, hogy én most is ezt csinálom.
0: És ez az, amit a mesterséges intelligencia sem fog tudni valószínűleg
1: ezt, pótolni. Ez sajnos, vagy hál' Istennek, igen, nem fogja tudni.
0: A mai vendégem Kovács Attila mestercipész, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke volt, akivel a kézművesség értékeiről, jövőjéről, fennmaradásának fontosságáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este műsor mai házigazdája, Csat Magdolnár közgazdász, egyetemi tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portré műsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra, hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybe lépését. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok, mindenkire vonatkoznak majd. Lemondott a Hunren Kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A volt Pesterzsébeti öntödében működik ezentúl a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A csaknem 620 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Sporttal folytatjuk. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagydíjon. Így holnap ő indulhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik helyről a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borultájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló többnyire napos idő várható. Eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 19-24 fok valószínű a folytatásban. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a lakosság 10%-át kitevő, szétszórtan élő magyarságot az egykori Torontál vármegye központjának számító Nagybecskereken, és hogy a környező települések magyarjait is bevonza a közösségi életbe. Köszöntöm Önöket, Ternovács István vagyok. Vendégem Jenovai Lajos, a Kallusz Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, akinek nemesi rangot viselő déd és nagyapja is tette a dolgát az ott élők érdekében. Az általa irányított vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Mit jelent a maga számára a mai munkaszüneti nap? Elsősorban a nemzetközi munkásmozgalmak által kiarcolt ünnepnapként éli meg, vagy katolikus egyházi ünnepként, hiszen május 1-e 12. Pius pápa 1955-ös rendelete értelmében munkás Szent Józsefnek, Jézus nevelő apjának, a munkások védőszentjének a napja is egyben.
3: Május 1-e elsősorban munkaszüneti nap, és ez gyerekkorom óta, én már ahhoz a generációhoz tartozok, aki nem volt része az ilyen nagy május 1-i felvonulások. másoknak, de egy személyes élményem van május 1-éhez, ami nem a legszebb, de valahogy minden majáliskor ez jut eszembe, ez 1986-ban a csernobili katasztrófa. Én akkor 7 éves voltam, és ez volt az első válsághelyzet, amelyet én, mint gyerek, nem is teljes egészében, de már észleltem és felfogtam, hogy na most itt baj van. És valahogy attól az évtől kezdve ez a majálisozás, ez valahogy a tudatalatiban mindig bent van, hogy akkor is megváltozott az életünk egy kicsit. Nem tudtunk nagyon kint játszani az ilyen zöldsalátától, meg ilyesmi. Félni kell, mert a gyereknek a megszokottól eltérő volt, és valahogy ezt tulajdonképpen utána később, ugye a 2020-as években, a Covid idejében jött elő megint ez az érzés, hogy azért nem élhetjük a mindennapokat. Ez, ami a mai napig bennem él. Másrésztről viszont, ugye mind itt nálunk Vajdaságban, a május első legtöbbünknek a grill szezon kezdetét jelenti, és a társaságot, a barátkozást, úgyhogy ez a május elsőjének a szebb része, amelyhez kötődök. Természet kezd újjáébredni, imádom a tavaszt, ez nekem a legszebb évszak. Másrésztről, hogy ez az, amikor kezdünk minél többet kint lenni. Én különben nagyon szeretek feleségemmel együtt kerékpározni. Tulajdonképpen ez annak a szezonnak is a kezdete, sokat biciklizünk, és ezt is ehhez köthetjük.
4: Most itt ülünk a Madács Színház egyik irodájában, maga ennek a színtársulatnak a titkára, ezzel párhuzamosan a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet vezeti.
3: Ez a 7. éve, hogy ellátom az elnöki tendőket munkatársainkkal. Ilyen nehéz periódusba kezdtünk el ott közvetlenül a Covid járvány előtt, és akkor az a 2-3 év az igen nehéz volt, mert ugye az a leállásból újjá kellett indítani az egészet, úgyhogy ez nehezebb is volt, mint gondoltuk. Ettől az időszaktól kezdve vezetem a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet.
4: Ezt az időszakot volt nehezebb túlélni, vagy megalakítani az egyesületet 1945-ben, nem sokkal azután, hogy itt a partizán terror végig söpört egész Vajdaságon.
3: Biztos, hogy a 45, ha történelmileg nézzük, egy igen nehéz időszak, különösen ami a magyarságot illeti, de többen voltunk, sokkal nagyobb mértékben volt jelen itt Nagybecskereken a magyarság. Ez részben szerintem könnyítette az alapító atyáknak a helyzetét, ugyanis az elszántság nagy volt. Ezt az akkori újságcikkekből, forrásokból tudhatjuk, hogy tulajdonképpen hát a második világháború jóformán hivatalosan le sem zárult ugye Európában, mivel 1945. május 6-án tulajdonképpen pár nappal a világháború lezárás előtt itt helyben a Dundjerszki féle palotában összegyűlt az akkori magyarság, és megalapította az első magyar művelődési egyesületet az második világháborút követően ugye a régi Jugoszlávia területén. Ez is bizonyítja, hogy nagy volt az elszántság, és szerintem bennük volt az a tudat, hogy ezzel megpróbálják egybe rántani a magyarságot és megtartani. Ugye itt különösen a Váradi Imrére és Váradi Józsefre gondolok. Ugye Váradi Imre a két világháború között is itt Nagybecskereken a magyarság vezetője volt, akár politikai, akár művelődési.
4: Országgyűlési képviselő volt Budapesten.
3: Igen, országgyűlési képviselő volt Budapesten, majd később az egyetlen magyar a szerb-horvát-szlovén királyság szenátusában, mint egyetlen magyar képviselő, és úgyhogy két államnak a parlamentjében volt képviselő, és hát derekassan védte különösen a két világháború között a kisebbségi jogokat. De nem beszélve arról, hogy a monarchia idejében viszont szintén úgy kiállt a kisebbségi jogok mellett, ugye a szerbeket, meg más. Itt kisebbségi jogharcos csak kint titulálhatjuk pályájából és foglalkozásából, hivatásából is tekintve, ugye, mint jogász, hát az igazságszolgálatában áll. Úgyhogy nekik köszönhetjük azt, hogy a magyarságot sikerült egybe tartani, és hogy tulajdonképpen intézményesíteni is a magyarságnak a művelődési életét.
4: Azt követően, hogy 1945 májusában elsőként az akkori Tito Jugoszláviában létrejött az egyesület, nem sokra rá professzionális szintre emelte a tevékenységét a Madár Színház, főállású színészeket foglalkoztatott. Ez sok mindent elárul az akkori magyar kulturális közösség erősségéről.
3: Igen, és a Madács és a Petőfi történetét nem tudjuk szétválasztani, ugyanis egybefor, ugyanis a Madár Színház maga a Petőfi Művelődési Egyesületnek a színjátszó csoportjából nőtte ki magát pár évvel a háború után, 1952-ben az akkori városi vezetés úgy döntött, mivel a Petőfi szakosztálya igen szép eredményeket ért el az országos amatőr szemléken, hogy ezt megbecsülik, és egy önálló amatőr színházat hozott létre 52-ben, majd egy évvel rá 53-ban viszont ezt még megemelték, és hivatásos színházként tevékenykedett a Madács, igaz, hogy nem Madács néven, hanem mind a Tósa Jovanovics Népszínház magyar társulata működött ebbe az egy színházi évadban, de sajnos akkoriban ismerősen hangzik, anyagi források hiányára hivatkozva megvonták a hivatalos státust. Szerintem ez volt maga a színháznak az egyik a legnehezebb korszaka, tekintettel, hogy rengeteg színész, aki itt a színháznak az oszlopos tagja volt megélhetőség miatt és kenyérkeresés címén, hát elmentek más hivatásos színházakba, ugye akkor még Topolyán is ott volt a járási színház oda, és egy nagy része Újvidéken, mert az újvidéki rádióban akkor alakult meg a rádió színjátszócsoport, és akkor sokan ott kaptak munkát, valamint Szabadkára is kerültek a színészeink, de egy pár lelkes tag itt maradt, aki tovább harcolt, igen nehéz körülmények között, és nekik is köszönhetjük, hogy ez a színház itt van, a mai napig is tevékenykedik, és hát a nagybecskereki magyarság színházkedvelő közönségének a szolgálatában áll.
4: Van még színházkedvelő közönség, hiszen nagyon megfogyatkozott itt a magyarság. Hányan vannak itt Nagybecskereken és környékén? Ha jól tudom, a lakosság 10%-át képezik a magyarok.
3: Igen, a nagybecskereki lakosság kb. 10%-a, ez kb. 8000 magyart jelent, ugye a város és a környező településekkel, ami igen kevés, de ami a színházat illeti, tényleg nem panaszkodhatunk olyan szempontból, hogy vannak, akik hajlandók színpadon is állni, szóval akikkel tudunk dolgozni, akik vállalják a szerepeket a darabokba, valamint a közönség is, mert tényleg nyugtázom, hogy a mai napig is a bemutatóink telt háza előtt zajlanak, és egy vagy két ismétlőadást is tudunk bemutatni, tulajdonképpen is ezt jelenti, de hát nagy küldetésünknek tekintjük, és ezt különböző támogatásokkal sikerül is megvalósítani, az a tájolás, ahol a kis, különösen a bánáti, de nem csak a bánáti közösségekbe elviszik az előadásainkat tájolás alkalmával. Különösen azokra a helyekre, ahol nem azt mondom, hogy nem járnak a hivatásos színházak, de ritkán van a helyieknek magyar előadást módjukban látni. Palotás, azt én nagyon szeretem. Valahogy az egyik a leghangulatosabb dolog. Mindig gyerekkoromban új év éjszakáján ment a himnusz, és utána a palotást engedték. Másodrészt viszont tekintettel, hogy egy ideig én is rádióztam, a műsoromnak a felvezető száma a palotás volt, a Nagybecskereki Federrádió magyar műsora. Erkelnek a Hunyadi Lászlóból a palotása, ez az, amelyik talán a legközismertebb, és igen ismerősen cseng az emberek fülében.

0: Arról még nem esett szó, hogy az elnök úr nem csak irányítja, felügyeli az egyesület munkáját, hanem kiveszi a részét a színjátszók tevékenységéből.
1: Igen, én a színjátszást a Művelődés Egyesületben kezdtem, még 92-ben Miglinczi Irén, magyar tanárnő, vezette az akkori diák színjátszó csoportot, és akkor ott egy mesejátékba kezdtem színészkedni, és hát azóta maradtam a színjátszás mellett. Később Izele Károly, ugye a Madách Színháznak a vezetője, hívott, felkért, hogy a Madách előadásaiban is vegyek részt. Úgyhogy akkor egy ideig párhuzamosan a Petőfibe is, meg a Madásba is játszottam, majd hát egy kisebb szünet volt 98 és 2003 között, amikor Pesten éltem ezt a 4-5 évet, és akkor utána visszajöttem ide Nagybeskerekre, és az egyedüli dolog, ami hiányzott, az mindig a színjátszás volt, mert valahogy álmomba is mindig színpadon álmodtam magam, és attól féltem, hogy úgy nem tanultam meg a szöveget. És ezek voltak az ilyen idézőjelben rémálmaim, és amikor visszajöttem, akkor 2005-től folytattam a Madáchba, azzal, hogy 2006-ban egy lehetőség volt, és itt fel is vettek, és a Madách Színház szervezője lettem, majd 2014-ben, amikor Izele Károly nyugdíjba vonult, akkor átvettem a társulat, vezető vagyok azóta, és hát vagyok az irodában délelőtt, és délután viszont a próbákon, és este a színpadon.
0: 4-5 évén át Pesten élt, miért jött vissza a szülőföldre?
1: Egy nyáron haza jöttem a nyári szünetre, és amíg itt voltam, megismertem a feleségemet, és akkor tulajdonképpen itt ragadtam, úgyhogy én nekem úgy kellett felmennem Pestre, hogy hozzam a bőröntöket haza, mert én csak egy nyárra jöttem vissza. Nem terveztük, de nem bántam meg abszolút, hogy visszajöttem. Úgy érzem, hogy jó, hogy visszajöttem, és én élvezem, és szeretem is ezt, amit csinálok, és ez egy nagy előny, az ember a munkáját a szeresse is.
0: És amikor megkapták a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, akkor ezt miként élte meg a társulat, meg az összes többi tevékeny résztvevője mindannak, amit a Magyar Művelődési Egyesület tesz a magyarságért?
1: Hát először is váratlanul ért bennünket, amikor jelentették, hogy a Petőfi Művelődési Egyesület megkapta ezt az igen rangos kitüntetést, hát és ez természetesen elismerés, különösen azoknak, akik alapították az egyesületet, mert ez nekik is szól, meg azoknak is, akik fenntartották ez a, hát most már több mint 8 évtizede az egyesületet, és ezzel az egész nagybecskereki magyarságnak is elismerés, ugyanis a magyarság nélkül és az egyesületben járó magyarok nélkül nincs egyesület. Mi, hogy 4-5-en ott ülünk, az nem jelenti. Nekünk az a célunk mostan is, meg mindenkinek, hogy a Petőfi nem csak arról szóljon, hogy a kulturális élet helyszíne, természetesen ez is, de hogy egy a magyaroknak a háza legyen. Sokan még mai napig is magyar háznak mondják, ugye? Hogy...
0: Egyébként itt úgy működnek, ahogy én látom, mint egy család.
1: Igen, és hogy bármikor titkárnőnk van, minden nap dolgozik, egyik nap délután, úgyhogy be lehet menni, akár egy kávét meginni, társalognak, találkoznak az emberek. Vannak szervezett találkozók is, az idősebbeknek van egy kézimunkacsoportjuk, őnekik megvan a kijelölt napjuk, amikor találkoznak, de ők is kézimunkáznak is, de hát leginkább a társalgás és a beszélgetés. Ez tartja fenn az egyesületet, és szerintem ez az, amikor hát én is emlékszem, mint gyerekként nekünk a szüleim is oda jártak, szóval most ugye, aki vallásos volt, az elment 10-kor a nagymisére, aki nem az otthona, de a nagymise után bejöttek a Petőfire, aki nem járt templomba, az otthonról, és akkor a vasárnapi ebéd előtti aperitívet ott itták meg a Petőfibe, társalogtak, 20-30 ember volt ott, az ugye most olvasóterem vagy társalogóban, és én mint gyerek is jártam velük, ez is kell, hogy legyen, és ez is egy küldetése.
0: Készülve erre a beszélgetésre, azon törtem a fejemet, hogy mi történt azt megelőzően, hogy nem létezett a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. Utána néztem, kiderült, hogy legalább 220 éves múltra tekint vissza a munkásságuk, voltak itt különféle civil egyesületek már előtte is.
1: Természetesen ugye a Nagybecskerek megyeszékhely volt. Ez azt jelenti, hogy nem csak a megyei politikai élet, hanem a művelődési életnek is a központja.
0: Vajdaságban két ilyen volt, Torontál vármegye központja Nagybecskerek, és Bács-Bodrog vármegye központja Zombor.
1: Igen. Természetesen ez azt jelenti, hogy egy pezsgő kulturális élete is volt a városnak. Akkoriban a polgári kaszinó volt a színhelye a művelődési kulturális megmozdulásoknak, meg természetesen a színház, mert szerintem ezt minden becskereki büszkén vallja, a nemzeti hovatartozástól függetlenül, hogy a miénk az ország legrégebbi színház épülete. Hogy 1839-től itt van a Nagybecskerek főterén a gyönyörű színházterem, és ez azóta ezen rendeltetése van, szóval színház épületként működik, nem volt más rendeltetése, szóval azóta színház előadások zajlanak itt. Ugye az első intézményesített egyesület az a Torontál megyei polgári olvasókör volt, ugye, amely azt hiszem 1875-ben alakult, ugye a kaszinó épületében, majd később létrejött, amely gyökere a mai egyesületnek, ez a Torontál vármegyei közművelődési egyesület, amely igen szertágozó tevékenységet folytatott ugye a monarchia idejében, egészen ugye a trianoni diktátumokig. A Kárpát-medencében a trianoni békeszerződést követően az első hivatalosan bejegyzett magyar művelődési egyesület Nagybecskereken jött létre. Tehát ez bizonyítja, hogy egy intenzív élet van, és ez a mai napig is itt most a Petőfi mellett, meg a Madács mellett nagyon aktív magyar kórus is tevékenykedik a városban, az Emmanuel Kamarakórus, és ezek az egyesületek között igen szoros az együttműködés, és szerintem ez az, ami visszatérve a kérdésre hozzájárul a megmaradásunkhoz, és nagyon sok ember van, hogy megfordul a kórusban is, a Petőfiben is, a Madácsban is, úgyhogy vagy így pótoljuk azt a hiányt, hogy kevesen vagyunk. Petőfi megzenésített verseit is nagyon szeretem. Egyik kedvenc versem az a Falu végén kúrt a kocsma.

0: minek köszönhető az, hogy a trianoni csapás majd a partizánok 1944-es bevonulása után sem került padlóra a magyarság, a magyar kulturális élet itt Nagybecskereken?
1: Az akkori vezetők elszántságából adódik, ahogy említettem, ugye a Váradi család képviselőit, akiknek köszönhető az is, hogy 1918-ban ugye Váradi Imre, Váradi Tibornak a nagyapja, vagy békés körülmények között átadta a bevonuló csapatoknak a város kulcsát, és békésen zajlott. Valahogy itt ez a több nemzetiség, ez, mivel Nagybecskerek egy három nemzetiségű város volt, egyharmad részben német, egyharmad részben szerb, egyharmad részben magyar, és a három nyelvűség itt teljesen normális volt, különösen a második világháborúig, amikor a német lakosság teljesen eltűnt. Ez változtatta meg a városnak a hangulatát.
0: A németeket kollektív háborús bűnösként vagy elűzték, vagy elmenekültek.
1: Igen, sőt, van, akiket táborokba, lágerekbe gyűjtötték, hát sokan ott meg is haltak. Igen, de hát a nagy része elűzés, aki nem menekült önszántából, hát azokat el is űzték, úgyhogy teljesen kirült a város, új telepesek jöttek, akik tulajdonképpen felborították ezt a hármas. És itt nem szabad azt se kifejteni, hogy 1941-től viszont a városi zsidóság is eltűnt, ugye, akik tehát a németek deportáltak. És tulajdonképpen itt a németek is, a zsidók is, a magyarok és a szerbek is meghatározták a városnak, akár a kulturális, akár az építészeti arculatát, úgyhogy ez egy békésen együtt élő csoport volt, és ez teljesen fölborította a városnak az akkori történetének a menetrendjét, és ez volt az egyik legmegrázkodtatóbb időszak szerintem a városban, a második világháború, meg az azt követő német elüldözés.
0: De szerintem, hogyha ma nem lennének normálisan gondolkodó magyarok, szerbek, zsidók és németek, akkor nem működhetne így a Magyar Egyesület sem, ahogy működik itt most éppen.
1: Nem, természetesen, mert ugye a németek, akik itt maradtak, és akik megmaradtak, azt tulajdonképpen annak köszönhették, hogy magyarnak vallották magukat, és ők tulajdonképpen teljesen magyar szellemben is nőttek fel, és a mai napig is. Igaz, hogy tudják, hogy német gyökereik vannak, különben nekem is anyai ágról teljesen ugye német gyökereim vannak, és a német meg a magyar közösség tulajdonképpen egybe ford. Úgyhogy természetesen ez az a nemzeteközi együttműködés és a szerbekkel is való kapcsolat, jó kapcsolat, ez is nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ez a megrodjant, megfogyott közösség azért még nem roppant össze, hanem itt vagyunk és tevékenykedünk. Meg az, hogy összekapaszkodunk, ami szerintem nagyon fontos. És nem csak, most itt van ugye nem messze Muzsja is, ugye, amely tulajdonképpen összenőtte magát a városnak az egyik helyi közössége, úgyhogy részét képezi. És Muzsján az az érdekes, hogy tömbben él a magyarság. A legnagyobb koncentrációja a magyarságnak a városban ott van, és velük is együttműködünk. Itt van most a Madácsot, hoznám föl példának az utóbbi két előadásunkat a muzsai színjátszókkal közösen csináltuk. Úgyhogy próbálunk így is összekapaszkodni, hogy minél hatékonyabban tudjunk tevékenykedni, és ugye hát a megmaradásnak az egyik pillére lenni.
0: És azért felelősséggel tartoznak azért is, hogy eljussanak, ha kell, Lukácsfalvára, Erzsébetlakra, vagy történetesen Magyar Szent Mihályra.
1: Természetesen ez az a része, amit a színházat illeti a tájolás. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél kisebb közösségekbe eljussunk. Ha olyan előadásunk van, amit ott nem tudunk bemutatni, akkor úgy oldjuk meg a dolgot, hogy nem mi buszozunk hozzájuk, hanem őket buszoztatjuk ide, és akkor behozzuk őket a színházba. De az nekik is egy élmény, hogyha színházban nézhetik meg az előadásokat, és a Nemzeti Tanács részéről jött felkérés, hogy Délbánátban udvarszálláson tartsunk egy előadást, és egy operett estel mentünk.
0: Ott, ahol már alig él magyar.
1: Ahol már alig él magyar, és ez nekem is, de az egész társadalom mai napig említi ezt vendégjátékot tekintettel, hogy hát egy ilyen teremben voltunk, ami nem volt a legmegfelelőbb színházi feltételek, de ez teljesen lényegtelen. Ott is tölt ház előtt volt, és a közönség tekintettel egy operett részletekből összeállított kollázsműsor volt. Együtt énekelt velünk, és mellettem egy bácsi ült, és azt mondta, hogy én életemben nem gondoltam volna, hogy ezeket a nótákat élőbe hallom. És ezek a dolgok, amiért érdemes menni, terepet járni, és a magyarságot felkeresni.
0: Az már a beszélgetés eddigi részéből egyértelművé vált, hogy a színjátszók képezik az egyik legerősebb csoportosulást, de mi van a többiekkel?
1: Igen, a színjátszók, tulajdonképpen a Madács most külön van már a Petőfitől, hogy önálló civil szervezetként működik. Az egyesületen belül most jelenleg a legerősebb csoport, akik a legaktívabb, azok az amatőr festőink. Érdekesség, hogy a nagybecskereki amatőr festőknek az egyesülete is magából a Petőfiből nőtte ki magát, valamint a nagybecskereki fúvós zenekar is, úgyhogy valahogy a Petőfi egy bölcsője lett a nagybecskereki, és érdekes, hogy nem csak a magyar civil szervezeteknek, hanem tekintettel rengeteg magyar zenész volt, magyar fúvós a Petőfibe kezdték, és ugyanígy a festőkkel is, és most a városi fúvós zenekar is is ugye önálló civil szervezetként működik, ugye, mint hogy a madács is ugyanígy került ki a Petőfi szárnyai alól. Aminek nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, az a utánpótlás, hogy a gyerekekkel való foglalkozás tekintettel, hogy Nagybecskereken van egy óvoda, meg van egy iskola, ahol magyarul zajlik a tanítás, valamint Muzslán, ugye a Szerbo Mihály Általános iskolában, és ezért sok szülő úgy dönt, hogy nem magyar óvodába, nem magyar iskolába adja a gyerekét, akkor próbáljuk az egyesületen belül, működik egy óvoda, valamikor hétvégi óvodának hívták, mivel szombaton tevékenykedett, de most a szülők kérésére ezt áthoztuk, és hétközben van, de valahogy a név megmaradt, hogy hétvégi óvoda, úgyhogy az, hogy Péki Csizele Klára óvónő foglalkozik nagyon szépen a gyerekekkel, és ott is van egy 10-12 gyerek különböző foglalkozásokkal, azok is jöhetnek, akik tökéletesen beszélik a magyar nyelvet, és magyar iskolába is, vagy óvodába is járnak, másrészt azok is, akik nyelvet szeretnének tanulni, és hát így mondom, anyanyelvápolás, úgyhogy ők is tevékenyen részt veszek. Másrészt viszont, ami szintén egy nagy küldetésünk, és ezt a Magyar Nemzeti Tanáccsal, mint a Betlen Gábor alapkezelővel közösen működtetünk egy buszt, amely az óvodás gyerekeket a város teljes területéről szállítja a magyar óvodába, tekintettel, hogy nagy a város, területileg is csak egy helyen van az óvoda.
0: És a 10%-nyi magyarság pedig szétszórtan él.
1: Szétszórtan él, Muzsa az egyetlen, ahol koncentrálva él a magyarság, és itt megemlíteném még a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesületet, ők ugyanezt végzik, csak hogy az iskolás gyerekekkel. Szóval a Petőfi szállítja az óvodásokat, a Diáksegélyező Egyesület viszont az iskolásokat, már tekintettel, hogy ugye a Szonya Marinkovics iskolában van magyar osztály. Mondd, Zsuzsa, egy kedvenc számom az a Kárpáti lánya. Kicsit szól az aktualitásunkról is, hogy is a szülőföldről való távozásról, ami sajnos minket érint itt a Vajdaságban és a Bánságban itt.

0: fölmenői valamikor a múlt évezred 700-as éveiben kaptak nemesi rangot. Aztán mindent elvett a hatalom, padlóra kerültek. Ennek ellenére magával itt ülök most Nagybecskerek központjában, a főtér melletti színházépületben, és arról beszélgetünk, hogy mit tenni a magyarságért.
1: Igen, az én számomra maig is rejték, hogy hogy sikerült ezeknek a, most itt nem csak az én családomra, hanem rengeteg ilyen család van ugye Nagybecskereken, akik a második világháborút követően teljesen kisemmiszték őket. Tényleg aktívak voltak az akkori megyei életben, és valahogy lehet, hogy ez bizonyos kötelezettség irántuk és az emléküknek.
0: Évek óta tevékenyen kiveszi a részét a különféle megemlékezések, gyászrendezvények szervezéséből. Van kire emlékezni a magyarságnak itt Nagybecskereken is környékén.
1: Természetesen az ilyen történelmi személyekre való emlékezés, akár helyi szinten, de akár ugye az egyetemes magyar történelemre, szerintem igen nagy hatással van a nemzeti öntudat megtartására. Tulajdonképpen egyetlen egy történelmi Magyarországban város sem mondhatja azt, hogy két aradi vértanú fűződik hozzá. Kisernő Eleméren van eltemetve, az imat voltak a birtokai. Lázár Vilmos viszont Nagybecskereken született. 20 éve annak, hogy a nagybecskereki magyarság mindig október 5-én, ugye a Nemzeti Gyásznap előestén egy Emanuel Kamara kórus egy hangversenyt ad, valamint megkoszorozzuk Lázár Vilmosnak az emléktábláját, és utána 6-án viszont a Nemzeti Gyásznapon meg a délvidéki központi megemlékezés szintén Eleméren van, amelynek a főszervezője már 90-es évektől a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, és szerintem ez kötelez bennünket, és kötelességünk, hogy emléküket őrizzük a hősöknek.
0: Mit mond erre otthon a felesége, amikor nem 8 óra ledolgozás után hazamegy, és mit tud mondani a fiának, hogy fiam, milyen utat köves, hogy méltó legyél a felmenőköz?
1: Hát igen, ez biztos, hogy a családi élet megsínli ilyen szempontból, hogy én kevesebbet vagyok otthon. Feleségem támasz ebben, meg a fiam is. A fiam ezt megérti az egészet, mivel ő sportoló. Őt ez köti le, és ő is feláldozta a idézőjelben a magánéletét, amíg úszott, úgyhogy ő ezt érti. De a feleségem is tudja, már részesebb bizonyos szempontból az egésznek tekintettel, hogy ő 8 éven keresztül a nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskolának volt az igazgatója, ahol szintén a megmaradásnak az egyik küzdőtere, ugye az oktatás. Igaz, hogy ő nem magyar, ő szerb származású, de mellettem átvette ezt a szerepet, és ott is küzdött a magyar osztályok megmaradásáért, és valahogy ezt is úgy a szívügyének tekint, úgyhogy ilyen szempontból nem nehéz a dolgom, mert megvan a támogatás. Küzdeni kell, mert hogyha feladjuk, akkor elveszünk, és hogyha elveszünk, akkor szerintem egy egész történelmi hagyaték veszhet a homályba.
0: Mivel fejezzük a beszélgetést?
1: Mivel szeretem a megzenésített verseket, és hát, hogy legyünk kicsit hazafiak is, hogy a délvidéken, én azt hiszem a Mécsvirág együttesnek van a Csokonai verse, ami tényleg nagyon szép, szerintem ez a Szegény Zsuzsi a táborban. Ez egy nagyon szép vers. Ritka azok verseknek, hogy valahogy a megzenésített formája még közelebb áll hozzá, mint maga a vers.

0: Vendégem Jenovai Lajos, a Kallun Szoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett, nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke volt. A vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgető társ Ternovács István.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen FM 93. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Második fejezet.

0: Tollius Jakab utazása hazánkban 1560-ban és 1587-ben. Tollius Jakab született Utrechtben, meghalt ugyanott 1696. június 22-én. Eleinte Gódai gimnáziumi igazgató volt. Később orvossá lett. 1679-ben Duisburgi egyetemi tanárrá választatott. A bölcsek kövének föltalálása végett, beutazta német, magyar és Olaszországot, mindenütt különösen a bányákat tanulmányozta. Utazásait barátaihoz intézett levelekben írta meg.
1: Utazás Grazból Gróf Zrínyi Miklóshoz. 1660. Gráci tartózkodásom alatt igen sokat hallottam Zrínyi Miklósról, kinek a törökök ellen intézett gyakori és sikeres támadásai az egész keresztény világban örömhírek gyanánt fogadtattak. A törököknél pedig a Zrínyi nevet rémület tárgyává tették. A világhírű hős megismerését Gróf Pöttingennek köszönhetem, ő ugyanis kedves rokonát meglátogatni szándékozván barátságosan és nyájasan meghitt, hogy menjek vele Csáktornyára. Két kézzel ragadtam meg a kedvező alkalmat, és három nap múlva már útban voltunk Gróf Zrínyi vára és székhelye, tudni illik, Csáktornya felé. Az egész vidéken mindenütt bőségesen terem a gabona és bor. Ceresz és Bacchusz ugyancsak jól versenyeztek egymással. Útközben Radkersburg városkát érintettük, távolról pedig Stridót, Szent Jeromos szülőhelyét pillantottuk meg. Csáktornyához közeledve hírnököket küldtünk előre, hogy Gróf Zrínyit megérkezésünk időpontjáról értesítsék. Ennél fogva, midőn a vártól, mint egy 1000 lépésnyire voltunk, lóháton hozzánk vágtatott, és rokonát üdvözölte. Azután kocsira ült, nem sokára a palotába értünk. A vár igen szép, terjedelmes és jól megerődített. Minden oldalról falak és árkok veszik körül. Csupán a falu felé eső része függ össze a szárazfölddel. Valóban jól esett a környes körül látható műveletlenség közepette gyönyörű épületeket, fényes bútorokat, nagyszerű kényelmet, tisztaságot és művelt, olvasottsággal bíró családot találhatni. Az oszlopcsarnokokban a törököktől zsákmányul ejtett fegyverek, úgy mint íjak, tegezek, buzogányok, pajzsok, stb. Voltak elhelyezve, azonban mindezeket túlragyogták a dömöcki acélkardok, melyeknek arannyal és drága kövekkel kirakott markolatai és hüvelyei gyönyörű látványt nyújtottak. A tornácban fölaggatott véres török zászlók a számtalan győzelmet hirdették. A grófnak hőstetteit szép festmények örökítették meg. A harmadik és negyedik napon a híres könyvtárt. Azután a fegyvertárt szemléltük meg, hol az ágyúknak, bombáknak, lándzsáknak, kardoknak, puskáknak szeri száma nincs. A kincstárban gyönyörű pénzgyűjteményt láttam. Nagy Sándor, Otto, Vitellius pénzei gazdagon vannak képviselve. A királyok, fejedelmek és egyéb híres férfiak esztergályozott apró kerekképei szintén igen csinosak. Ugyanitt láttam Luther Mártonnak és feleségének csinos kivitelű képeit. Ezután a valóban elbájoló, pompás kertbe vezettettünk. Ilyennek képzelem a régiek által dicsőített Alcinous féle kertet. Másnap vadászni mentünk. Zsákmányunk nagy részét őzek, nyulak, fűrjek és foglyok tették ki. Ezután a hős grófnak összes lovait elléptették előttünk. Gróf Zrínyi leginkább egy élemedett korú lovat dicsért, melyet igen soká használt. Az említett ló a leghevesebb széllel is versenyt futott, és a törököt már negyed mérföldnyiről megszimatolta. Ilyenkor nyerítéssel és lábdobogással adott jelt urának, miáltal igen jó szolgálatot tett. A Dráva túlsó partján levő Varasdot is megtekintettem. A város a török hatalom feltartóztatásának szempontjából igen fontos, azonban terjedelmét és szépségét tekintve Grác mögött nagyon messze elmarad. A Dráva folyó körülbelül oly széles, mint a Val. A Réti Alpokból ered, és Pécs környékén a Dunába ömlik. Az itt látható számos római régiség közül csak egy kőkoporsót említek föl, ezt midőn fölbontották, égő lámpát találtak benne, azonban a levegő hatása folytán rögtön kialudt. A holttest teljesen épnek látszott, de a legcsekélyebb érintésre porrá omlott össze. A kőkoporsó zöld szurokkal volt összeragasztva.
2: Tollius Jakab utazása 1687-ben.
3: Ez utazás a Vratislav és Braun féle utazásokkal útirányra nézve teljesen megegyezik. Sőt, Tollius a bányavárosokat is meglátta.

0: Minél közelebb jutottam, annál inkább csodáltam a császár szerencséjét, mely így erős és gyönyörű várossal ajándékozta meg őt. Midőn a Pest és Buda közt levő híthoz értünk, először Pest városába mentünk, mivel az ostrom folytán földig lerombolt Budán alig ha találhattunk volna szállást. 3 nap alatt minden nevezetességet megtekintettem. A hajdan oly szép és fényes Szent István templomban és a híd közelében levő török mecsetben, valamint a belső vár kapuja fölött török feliratokat találtam. A várat a várostól 2 kőfal választja el. A városnak a vár felé eső része 2 utcából, a távolabbi része pedig, hol a hegy szélesebbé lesz, 3 utcából áll. A falak régi divatúak, de azért erősek, az árkok mélyek. 3 kapu létezik, melyek egyike Óbuda felé van. A császáriak ennek közelében rontottak be az összelövöldözött valakon. A várost hajdan 2 külváros díszítette, mégpedig mindkét oldalról. A székesfehérvári oldalon létezett külvárosnak ma már nyoma sincs. A Duna melletti nagy külvárosban néhány házat már kijavítani és újjáépíteni kezdenek. A romok közt és a pincékben görög vallású, műveletlen, durva és visszataszító rácok laknak, kiknek fő foglalkozásuk a vízhordás, mivel a várban levő kutak a törökök által betömettek, vagy pedig a romok által bedugultak. A dunaparti külvárosban létezett számos mecsetet részint lerombolták, részint tárházakká és csűrökké alakították át. A még fennállók közül egyiknek tornyába fölmentem, hogy onnan a környéket jobban áttekinthessem. Csekély fáradtságomat bő siker koronázta. A Szent Gellért hegy alatt és Óbuda felé melegfürdők léteznek. Mindezeket tüzetesen megtekintettem. Budára magyar embernek nem szabad lábát betennie. A rácoknak, különösen pedig az asszonyoknak meg volt engedve a ki- és bejárás. A Dunai híd 57 hajóból áll, és körülbelül 10 000 láb hosszú. Pest 4 szög alakú és középszerű város. Jól lehet, a tavalyi ostrom alatt szintén igen sokat szenvedett, mindinkább helyreáll, és lakossága is jobban szaporodik, mint Budáé, mivel a síkságon terül el. Tehát a Duna kihasználásához előnyösebb helyzettel bír. Miután mindent megtekintettem, 1687. június 23-án eltávoztam a magyar királyok hajdani székhelyéről.
1: Magyarország általános leírása.
2: Hogy Magyarország nagyszámú bányái, fürdői és ásványvízforrásai tekintetében Európa összes országait mennyire fölülmúlja, arról külön fejezetben fogok szólni. Itt csupán mindenek előtt kijelentem, hogy Magyarországban nem csak sok bánya létezik, hanem egyszer s mind egész Európában itt vannak a legjobb folyók, és nincs több ország a világon, hol annyi patakot találhatnánk. Ha a kelet felé fordulunk, a nagy Tisza folyót látjuk, mely Mármaros tartományban, a Kárpát-hegység tövében ered. A Maros és egyéb számos folyó fölvétele után Pétervárad és Belgrád közt a Dunába ömlik. Az Erdélyben és Magyarországban lévő bányákban ásott kősót a Tiszán lefelé szállítják, azután pedig a Dunán egész Pozsonyig is fölfelé vontatják. Azonban még sokkal messzebb is elvinnék, ha ez meg nem volna tiltva, és nem akadályozná az osztrák só elárusítását, melyből a császárnak jelentékeny jövedelme van. Valamint a Dunán lefelé, Szerbiába és a szomszédos országokba szállított sóból is. Nyugaton a Stájerországból eredő Rába folyót látjuk, ez szintén a Dunába ömlik. A Rába maga is sok folyót vesz föl, úgy, mint a Lapincsot, a Pinkát és Gyöngyöst. azonban sokkal nevezetesebb

0: teszi a folyó mellett levő Szent Gotthárdnál vívott ütközet, melyben az Ahmed nagyvezér alatt álló török hadsereg nagy vereséget szenvedett a császáriaktól. A déli részeken a gyönyörű Dráva folyik. Ez Salzburgban, a régi Norikum egyik alkatrészében ered, és Karintián, valamint Magyarországon keresztül haladva Erdőd, vagyis a régi Teutoburgium közelében egyesül a Dunával. Hosszúsága mintegy 100 mérföld. A Mura folyó a Drávába ömlik. A Dráva folyót nem messze forrásától elég nagynak találtam, ugyanis a túlsó partra akarván átmenni, egész a Villachi hídig kellett kerülő utat tennem. Ezen kívül Karintiában, Klagenfurt és a Löbel hegy között még egyszer átkeltem rajta. Két fahíd és a kettő közt levő szigetecske segítségével. A Drávától délre a széles Száva látható, mely Karintiában ered, számos nagy mellékfolyót vesz föl, és 100 mérföldnyi folyás után Belgrádnál a Dunával egyesül. A forrásához közel fekvő csinos Kreinburg városnál igen szépnek találtam. További folyásában néhány igen szép szigetet képez, úgy mint Otozecet a régi Szirmiumtól nyugatra és a Sziszekit Zágráb közelében. Ez utóbbin hajdan igen erős és híres város állott. A régi rómaiak az árukat Nauportusba és onnan Szigesztikába szállították. A különböző tartományokban történendő elárusítás véget, vagy talán inkább az azokban levő helyőrségek fönntartására. A Dráva és Száva közt félsziget alakú vidék terül el, hová Szolimán szultán visszavonult, még Belgrádba érkezett, midőn 400 ezer emberrel Bécs bevételét nem vihette véghez, mert nem mert szembeszállni 5. Károly császár hadával. Magyarország északi részében is van néhány folyó, mely a Lengyelország felé határfalat képező Kárpát-hegyekből ered. Ilyen például a Garam, mely Esztergomnál ömlik a Dunába, továbbá a Vág, mely Komárom felett végződik. A szemtanú Stukius azt állítja, hogy ez nem kisebb a Pó folyónál. Magam pedig a torkolatától 17 mérföldnyire fekvő Galgócnál láttam, hol igen szép híd van rajta. E várostól jóval északra és eredetéhez közelebb másik hidat láttam Trencsénnél, mely igen szép város, és az egész vidékén igen sok látogatott fürdője és ásványvíz forrása van. A Duna Magyarország közepén keresztül folyásának legnagyobb részét teszi meg. Ugyanis a Svábországban fekvő Ulmtól kezdve, hol hajózhatóvá lesz, Ingolstadt, Regensburg, Straubing, Passau, Linz és Bécs mellett elhaladva Pozsonyhoz ér. Ezután Magyarországon keresztül Belgrádig 100 mérföldnyi utat tesz meg. De hogy ne legyek nagyon hosszadalmas, néhány szót fogok még róla szólni. Szerbián, Bolgárországon, Oláországon és Moldván keresztül folyva a Fekete-tengerbe ömlik. Miután több mint 60 szép folyót vett föl, és túlzás nélkül 500 mérföldnyi utat tett meg. Bizonyára ez az oka annak, hogy a rómaiak két nevet adtak neki. Tudnélik az Iszter és Danubius elnevezéseket, melyeket a nagy folyam két különböző részeire alkalmaztak. Ám bár én a Dunának legnagyobb részét láttam, mégsem mondhatom teljes biztossággal, hogy az Isztert is láttam volna. Ugyanis Strabó szerint az Iszter elnevezés Alsó-Mőziában, vagyis inkább Bolgárországban kezdődik, Axiopolis közelében. Appianus szerint azonban a Száva torkolatánál, tehát Belgrádnál. Ha ez utóbbi igaz volna is, mégis nagyon keveset láttam belőle, mivel innen Szerbiába folyik tovább. Én pedig ügyeim miatt kénytelen voltam Iszardzsiknál eltávozni tőle. Azonban még az is bizonyítja, hogy itt kezdődik az Iszter, tudnélik a régiek olyanokat írtak erről, amit a Dunánál nem vehettem észre. E nagy folyókon kívül van még néhány, melyeket Plinius fölemlít, és Fluvii non ignobiles névvel illet. Ieni vagy Nova Palánkánál láttam a Sárvíz vagy Orpanus folyót, mely Veszprémnél ered, és Székesfehérvár mellett elhaladván a Dunába ömlik. Láttam továbbá Vukovárnál a Vuka vagy Vulpanus folyót, mely a Szolimán által elfoglalt Valpó városa fölött ered. Végül nem akartam e vidékről eltávozni anélkül, hogy a Bosut vagy Bakantus folyót meg ne tekintettem volna. Ez a régi Szirmium mellett a Szávába ömlik. Mint hogy ez országban sokkal több folyó van, mint a többiekben, a lakosoknak számos jelentékeny és szép hidat kellett építeniük. Esztergom és Párkány közt, a Dunán, igen szép hajóhíd van. Ez az első, melyet a bécsi nagyfahíd után láttunk. Ennek elkészítéséhez több mint 2000 fatörzset használtak föl. A Szent Endre sziget partján, Verőce közelében, valami rombadőlt építvény maradványait látván, annak mineműsége iránt kérdezősködtem. Mire a törökök azt válaszolták, hogy ott hajdan kőhíd létezett. Minthogy az itteni lakosok a hajóhidak kényelmes mi voltáról meggyőződtek, a hajóhidakat oly ügyesen állítják össze, hogy a kis és nagy hajók egyaránt könnyen áthaladhatnak, mivel gyorsan átjárást nyitnak nekik. Aki e hajóhidakat látta, nem fog többé csodálkozni a Rőni és Grenoblei hidakon. Buda és Pest közt van a legszebb hajóhíd, melyet valaha láttam. Ha Zsigmond király elég hosszú ideig élt volna, és célját, azaz az itten létesítendő kőhíd építtetését elérhette volna, bizonyára nem léteznék Európában ehhez fogható híd. Kalocsánál, a hajdani érseki városnál is van hajóhíd. Vukovár mellett, a Vuka folyón szintén szép híd visz át, azonban mindezeket felülmúlja az Eszéknél, vagyis a hajdani Murszánál, a Dráván és a Mocsarakon épített híd. Ez körülbelül 2 mérföld hosszú, 5 tornya van, és igen jó karban tartatik. Ívenként 9 vagy 10 nagy fatörzsből álló cölöpsor támogatja. Gróf Zrínyi Miklós a legutóbbi török háborúban e hídnak egy részét leromboltatta. Azonban kissé lejjebb hajóhidat építettek, melyen 1669. szeptemberében mentem át. A törökök nem akarták többé ugyanazon helyen újjáépíteni, mivel a cölöpöknek vízben levő és a tűztől megkímélt részei oly erősen állottak, hogy nem bírták azokat kihúzni. A török hadsereg e hídon jött Magyarországba. A szerencsétlen Lajos király itt szándékozott visszatartani a törököket, kik Szolimán vezetése alatt benyomultak. Végre Zrínyi Miklós a legutóbbi háborúban a híd elégetése által meg akarta akadályozni, hogy a Magyarországon harcoló nagyvezér segítséget kaphasson. Valamint a Duna felső és közép folyásán ezeken kívül még számos híd létezik. A folyamnak Iszter nevű alsó folyásán is építettek hajdan hidakat. Ugyanis Dárius perzsa király az Iszternek Ostium Sacrum nevű torkolatánál hajóhidat készítetett. Nicefor pedig azt állítja, hogy Konstantin kőhidat építetett. De legszebb és legnevezetesebb volt a Hadrián császár által építtetett híd, melynek leírását Dionál olvashatjuk, ennek némi maradványai a Belgrádtól 7 mérföldnyire fekvő Severin közelében mai napig láthatók. A hidat 20 kőoszlop tartotta, mindegyik oszlop, az alapot nem számítva, 100 láb magas volt. Szélessége 60, az oszlopok közti távolság pedig 10 láb volt. Végül az egészet ívek tartják össze. A rómaiak ennek emlékére számos érmet verettek Danubius felirattal. Ezek nem éppen ritkák az itteni vidéken, és néhány ezüstből készültet könnyen találhatni.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Második fejezet. Közreműködött Domokos László, Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádió Színház kukac radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Hosszú távú és mérható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonként jára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapat kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. A nemzet